0: Best of Disco külön kiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.
2: A zene bennünk van.
1: Poptarisznya.hu.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
3: Akkor mondja el ismerőseinek,
2: hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Egy rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
3: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Best of Disco.
1: Best of Disco.
0: Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
0: Poptarisznya.hu.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Disco.
1: Best of Disco különkiadás.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
1: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
1: Hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
0: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Királylő. Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, következik egy újabb év itt a Mixaktárban. A Mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás. A mikrofonnál pedig változatlanul... Ez alkalommal kicsit korábbra megyünk vissza az időben, egy olyan évbe, amelyben néhány énekes csak nehezen találta a szavakat. Sőt, voltak, akik csak egy szótagot ismételtek. A rádió hullámoszán találkozhattunk felügyelőkkel, és boxbajnokokkal. A mai Mixaktákban irány 1982. Fantasztikus, fantasztikus! Az első mixünkben először Johann Hölzer következik, vagy nem tudják, hogy kiről van szó, na már is segítek. Ismertebb nevén Falco, ő a leghíresebb osztrák énekes, akit az első fehér rappernek is neveztek annak idején. A Rock Me Amadeus című slágere eddigi egyetlen német nyelvű dalként érte el az amerikai Billboard lista első helyét. Már gyermekként megmutatkozott zenei tehetséget, 5 évesen már megállapították róla, hogy abszolút hallása van. A nevét egy német síugrótól kölcsönző Falco több együttesben is játszott, minden 1981-ben szóló karrierbe kezdett, és a Komisszár című dalával nem csak Európában, de Kanadában, az Egyesült Államokban is komoly sikereket ért el. Számos ismert sláger, többszöri visszatérés, drog és alkohol problémák övezték útját, aztán 1998-ban sajnos egy autóbalesetben vesztette életét a Dominikai Köztársaságban. Bécsben több mint 4000 rajongó kísérte utolsó útjára. A Komisszár mellett jön a Words című világsláger Effer Dávidtól, és a Lion Sleeps Tonight, ami egy amerikai népdal, nagyon sokan feldolgozták, először Carl Denver, és utána körülbelül még 150-en. Jöjjön tehát az első mix 1982-ből.

1982-be utazunk vissza a mai Mix aktánkban. Nem olyan régen volt, hogy a legendás ABBA ebben az évben már fel is oszlott. Átadták viszont az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszát és az 1978 óta épülő Budapest sportcsarnokot is. Akkor még nem gondoltunk, hogy ebből ekkora égés lesz. A VS-ben egyébként rögtön nagy sikerű Omega bulit tartottak, amelyről Jancsó Miklós és Hernádi Gyula Omega Omega címmel forgatott filmet. Még Magyarországon 25. alkalommal szerveztek építőtáborokat, amelyekben 54 ezer diák dolgozott, addig a Broadway-n bemutatták a Macskák című Webber musicalt, amely aztán 18 évig maradt repertoáron. Az építőtáborok mellett azért sikerült megrendezni 1982-ben Budapesten az első Rubik kocka világbajnokságot is, amelyet egy vietnami származású amerikai diák nyert meg 22,9 másodperccel. Ennyi idő alatt a mozikban John Rambo legalább 13 embert mészárolt le, megszerezve ezzel a második legtöbb jegybevételt. Őt csak egy hazatelefonálós földön kívülinek sikerült megelőznie. De nem csak E.T. beszélt hozzánk, hanem egy fekete csodaautó is. Amerikában ugyanis ebben az évben indult el David Hasselhoff főszerepléséből a Knight Rider című tévésorozat is. Külföldi film kategóriában pedig Oscart kapott Szabó István a Mephistóért. Ez év novemberében került sor az első kereskedelmi célú űrutazásra a Columbia űrrepülőgéppel. A csúcs technikáért azonban nem kellett a világűrig repülni, hiszen 82-ben piacra került a legendás Commodore 64, ami rögtön az év számítógépévé választották, és megjelentek az amerikai és brit lemezboltokban az első CD-k. Magyarországon 200 ezer példány fogyott el a Hungária Arena című lemezéből. Sylvester Stallone nem csak Rambo-ként uralta a filmvásznat, ebben az évben mutatták be a Rocky 3-at is. A film zenéjét a Survival nevű amerikai rockbanda szerezte. Az Eye of the Tiger 7 hétig tartózkodott az amerikai slágerlisták élén. Besöpört egy Grammy-t és egy Oscar jelölést. Mindezek fényében nem maradhat ki a Mix aktákból sem. Úgyhogy már is jön a második rész, hiszen tudják, még mindig 1982-ben járunk.

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mik szokták? Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. A 80-as évek eleje nem csak a külföldi slágerektől volt hangos. Itthon ugyanis már javában dübörgött a zenevonat.
3: Ha jár a zenevonat, ó, a zenevonat.
1: A V-motorok egy angyallányt keresett.
4: Angyallány, hol jársz?
1: Komár László egy fésületlen hölgynek udvarolt.
5: Mond kis kócos, hol van a mamát? Úgy érzem, újra látnom kéne már.
1: A Hobo Blues Band felvette a Kőbánya Blues-t. Máté Péter pedig már tudta, hogy
6: egyszer véget ér a lázas ifjúság.
1: A Mix Akták 1982-es adás azonban még korán sem ér véget. A harmadik mixben következik egy kaliforniai rockbanda, a Toto. Nevüket állítólag Dorothy kutyájától, az Óz a nagy varázslóból kölcsönözték. 1977-es megalakulások óta 17 albumot jelentettek meg, és 7 Grammy-vel tüntették ki őket. Egyik legnagyobb slágerük az Afrika. Utána pedig jön Joan Jett, aki nagyon szereti a rock and rollt. A Boy George által vezetett Culture Club is követelt magának helyet ebben a részben. A mix végén Albano és Romina Power, fogadjuk, hogy tudják a dal címét. Még jó, ez a Felicita.

Elérkeztünk mai utolsó mixünkhöz. Tudják, 1982-ben járunk. És hogyha 82, akkor Olivia Newton-John. A hölgy neve manapság a legtöbbeknek, talán csak a Grease című film miatt lehet ismerős, pedig Olivia a 70-es, 80-as évek igazi szupersztárja, szexszimbóluma volt. A countrytól a poppon keresztül a diszkóig több műfajban is sikert aratott, és mint a Grease-ben láthattuk, színésznőként is megállta a helyét. Fémjelzi pályafutását a Grammy-díjak száma, ami szám szerint pontosan 4. A 80-as években az egyik legnagyobb slágerével a legtovább vezette az amerikai slágerlistát, úgyhogy Olivia Newton-John nem maradhat ki a mai buliból sem. Jön még a Don't Go a Yazoo-val. A szinti pop duo ismertebb tagja az a Vincent Clark, aki ott volt a Depeche Mode születésénél, és az Erasure tagjaként is számos sláger fűződik a nevéhez. A duo mellett érkezik majd egy trió is, ami igen fantázia dúsan, trió néven látott napvilágot, és meghallgathatjuk a mindenki által ismert legnagyobb slágerüket, ami úgy kezdődik, hogy aha, aha, aha. Igen, igen, ez a Da, Da, Da, Stefan Remlerről van szó, aki azt mondta, hogy ez annyira rossz ez a dal, amit akkor írtak, hogy ez már szinte jó, és hogy mennyire jó, 13 millió példányt adtak el belőle a világon. Sohasem tudhatjuk tehát, hogy miből lesz sláger. Az biztos, hogy a most következő 5 dalból az lett 1982-ben.

0: Mai időutazásunk 1982-be repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, jön egy újabb év itt a Mixaktákban a legnagyobb slágerekkel, úgy, ahogy még nem hallották őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig természetesen... Ezúttal egy igen mozgalmas évbe térünk vissza a mixaktákkal. Ebben az esztendőben sötét zsaruk kergettek földön kívülieket. Öt gyönyörű lány pedig fűszerezte az életünket, ahogy csak bírta.

0: és még Barbie is táncra perdül. Come on Barbie, let's go party! És hogy mindez mikor történt? Természetesen 1997-ben.
1: Ez jó!
0: A mai első mixünk csak is és kizárólag a hölgyekről szól. Rögtön a mix elején találkozhatunk Mariával, akiről Ricky Martin énekel. A Puerto Rico énekes, aki már a 90-es évek elején hatalmas sztár volt Latin-Amerikában, ezzel a dalával világszerte ismert lett. Aztán jön a divatos fiú csapatok mintájára összeállított első csak lányokból álló popcsapat, a Spice Girls. A Spice World című albumuk a leggyorsabban eladott lemezrekordjával büszkélkedhet. 2 hét alatt 7 millió darabot adtak el belőle. A No Mercy nevű trió következik a fűszeres lányok után, akik arra kérik a hölgyeket, hogy ne hagyják el őket. Please don't go! Ez Frank Ferien által felfedezett csapat slágere. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy Frank Ferien fedezte fel a Bonnie-en, mert pontosabban jószerével ő volt a Bonnie-en. Aztán később, mikor megbukott, hogy ő énekelt, jött a Mini Vanilli, aztán utána pedig jött ez a bizonyos No Mercy. Itt már tényleg nem énekelt. Maradva a hölgyeknél, aztán jön Regina Day by Day című dalával, végül pedig az Aqua, az együttes a világ legnépszerűbb játékáról, a Barbie babáról énekel. Mivel a dal szövege kicsit pikánsra sikeredett, a játékgyártó beperelte őket, de ez nem gántolta meg a Barbie Girl-t abban, hogy 35 országban legyen első a listákon. Úgyhogy jöjjenek a hölgyek, illetve a hölgyekről szóló dalok, és az első mix 1997-ből.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 1997 slágerei szólnak itt a Mix Aktákban úgy, ahogy sehol máshol nem hallhatják őket. A népszerű dalok születése mellett rengeteg érdekes, meglepő és sajnos szomorú dolog is történt 1997-ben. Augusztus 31-én egy tragikus autóbaleset következtében meghalt Diana hercegnő, miközben paparazzik üldözték a kocsiját. Temetési szertartása a Westminster apátságban volt, amelyen felhangzott közeli barátja Elton John által írt Candle in the Wind című szerzemény is. Körülbelül 3 millióan nézték végig a szertartást Londonban, és mindegy 2,5 milliárdon követték a tévék képernyőin keresztül. Így ez a sajnálatos esemény lett minden idők legtöbbek által nézett televíziós közvetítése. De azért örömteli dolgok is történtek ebben az esztendőben. A fiataloknak például már csak 9 hónapra kellett bevonulniuk a kötelező katonai szolgálatra. Megjelent a 10.000 forintos bankjegy. A mozikban pedig nagyokat derülhettünk Timár Péter Csini babáján, vagy Kern Andráson és Koltai Róberten a Miniszter félrelép című filmben. 85 év után pedig a filmvásznon is elsüllyedt a Titanic. A több mint 3 órás alkotás minden idők legnagyobb bevételét hozta alkotóinak, akik a 14 Oscar jelölésből 11-et haza is vihettek. Persze nem volt kedvünk moziba menni, nézhettük az első kereskedelmi csatornákat a televízióban. Október 4-én a TV2, 6-án az RTL Klub kezdte meg adását. Ha viszont inkább egy jó kis olvasmányra vágytunk, kezünkbe vehettük a Harry Potter sorozat első könyvét, a Harry Potter és a bölcsek kövét. Ha pedig nagy slágerekre voltunk kíváncsiak, csak bekapcsoltuk a rádiót, és a poptarisznyában már is szóltak a következő dalok 1997-ből. Duh!

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix Akták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Aktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Akták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Önök még mindig a Mix Aktákat hallják kedvenc rádiójukban, ahol most 1997 magyar slágereire vetünk egy rövid pillantást. Sok minden kiderült ebben az évben. Ákostól megtudtuk, milyenek voltunk. Orsi pedig elárulta, mi történik este, ha lemegy a nap. Kozsó álmokfutása során meghalt egy csókunkért.
3: Meghalok, hogyha hozzám érsz, meghalok, édes csókodért.
1: Az... Úgy Csilla pedig arra kért, hogy
4: az, a jó, ha
1: az is kiderült, hogy az utazás akkor jó, ha elvisz bennünket egy álomhajó. Mi is folytassuk most akkor utazásunkat 1997-ben. A mozis sikerekről már ejtettem néhány szót, de azt még nem mondtam, hogy ez évben a harmadik legtöbb bevételt hozó film a Men in Black volt. A sötét zsarukban Will Smith és Tommy Lee Jones üldözte a földön kívülieket. A harmadik mixünkben meghallgathatjuk a film címadó dalát, az énekesként és igen sikeres Will Smith előadásában. És jönnek még a fiú csapatok királyai, a Backstreet Boys és az NSYNC együttes remek énekesei 1997-ből.

0: Mai utolsó mixünk jön 1997-ből, amelyben kicsit bizony felgyorsítjuk a tempót. Ebben lesz segítségünkre a csupán egyetlen, de annál nagyobb igaz és lágert szerző Bellini formáció, a Samba de Janeiroval. Letámad bennünket a Brooklyn Bones, és jön az egyik legsikeresebb német csapat, a Scooter is. 1993-as alakulásuk óta minden évben megtáncoltatják rajongóikat egy-egy remek szerzeménnyel. Németországban eddig 20 top 10-es lágerük volt, így nem csoda, hogy több mint 30 millió lemezt adtak el. Tőlük hamarosan jön a Fire, de előtte irány Ecuador.
1: This is the beginning.

0: mai időutazásunk 1997-be repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Játszóda. Máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okoz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com per pop

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És jó estét kívánunk mindenkinek a mai napon, és egy másik témát hoztunk hasonlóan egy picit a múltkoritól eltérően a toborzás meg az interjúzás világába, és itt vagyunk Ildivel közösen, ketten, és most erről fogunk beszélgetni, és mielőtt így bele is ugranánk, én megkérdezem az Ildit, hogy elsőre mi jut eszedbe erről a témakörről, mi az, ami a leginkább fölcsillan a szemed, hogyha ezt meghallod egy cégnél.
3: A toborzás és kiválasztás, ilyen szorongások kapcsolódnak hozzá, általában azt tapasztaltam mindkét oldalról, szóval ez egy ilyen igen, kockázatos terület, szerintem mind az álláskeresőnek, mind az interjúztatónak.
2: És ugye hát ahogy telik az idő, most már azért mondhatjuk szeptember van, úgyhogy lassan hullanak a levelek, jönnek kicsit rosszabb idő, úgyhogy most már aktuálisan mondhatjuk, hogy ha elindult ez a szorongás, akkor az időjárásban is változik ez a terület a nagyon jó idő és rövid nadrágból most már hosszú gatya, és kezdünk a úristen hideg van, bár mondjuk most itt a stúdióban olyan meleg volt, hogy lassan fürdőnadrágot kéne átvennem, bár hát ilyen ez, amikor süt a nap, úgyhogy minden rosszban van valami jó, világos van, és még látunk.
3: Így van. Szóval, ugye azért mondtam, hogy szorongás, mert a legtöbb cégnél, ugye most ha méretét tekintve kisebb cégeknél, ott ugye nincs egy ilyen külön ember, akire ez rá van bízva, mondjuk így a korábbi adásunkból kifolyólag nincs egy HR-es, akinek csak ez a feladata. Mondjuk akkor se egyszerű, ha van ilyen, de hogyha nincs, akkor ugye ezt magának az ügyvezetőnek és munkatársainak, vagy a tulajdonosnak és munkatársainak kell csinálni, úgyhogy ez nem a legkedvencebb tevékenysége, ha én jól látom.
2: És legutóbb azt beszéltük a HR-es téma kapcsán, hogy egy vállalkozásnak azért nem csak amikor már növekedett, és 1-2 fő, vagy 5 fő, vagy 10 főnél van szó, mint HR-ről, mert nagyon sokunknak ugye ez egy ilyen tévhite lehet, hogy ha HR, akkor az egy külön osztályt jelent külön személyeket, hanem már akkor is, akár amikor a céget megalapítjuk, és a tulajdonos társak között így nézelődünk, hogy kivel miért dolgoznánk, vagy miért nem dolgoznánk együtt, és ott is kell egyfajta ez a HR-es szemlélet, vagy mentalitás, vagy fejlesztés saját magunkon is. És akkor ugyanez igazából érvényes arra a területre is, amikor már úgy interjúztatunk, mert jönne a következő személy, de most azért gazdaságilag eléggé különleges időket élünk, ugye most rengeteg változás van a piacokon, és látjuk azt is, hogy itt van mondjuk ez a nagy AI-os boom, ami szintén megint sok kérdőjelet tesz fel az emberekben, látjuk azt is, hogy itt van, amikor külföldről jönnek be nagyjára, hirtelen felszippantanak egy giganagy munkaerőt, aztán most már azt is láttam az elmúlt években, hogy felszippantanának, de nincs kit, úgyhogy külföldről hoznak be, tehát rengeteg minden így diverzifikálódik úgymond a piacon, és engem nagyon érdekel ebből a szempontból ez a téma, de ahhoz, hogy ez téma tudjon lenni, inkább lehet, hogy ott kéne kezdenünk, hogy hol is tartunk ma, mi változott így az elmúlt években.
3: Ugye néhány évvel ezelőtt, vagy jó néhány évvel ezelőtt, ugye általában az volt a mondás, hogy a munkáltató mutatta az ajtót a munkavállalónak, hogyha nem tetszik a rendszer, akkor ott az ajtót lehet kimenni.
2: És most ez én ezt máshogy ismertem.
3: Kicsit megváltozott, és ezt a munkavállalók kezdik mutogatni ezt az ajtót, hogyha nem tetszik, akkor azon az ajtón fogok kimenni.
2: Aha.
3: Tehát, hogy van egy ilyen, most nem egy ilyen munkabőség van, itt nagyon sok ügyfelemtől hallottam mindig azt a mondást, főleg fizikai munkakörben, hogy bárkit felveszünk, akinek két keze és két lába van, szóval ilyen nagyon durván hangzik ez szerintem, de mindegy, kvázi mondjuk ez egy erős túlzás, de valóban az van, hogy egy ponton ugye tényleg munkaerő hiány van, ahogy elmondtad az előbb, és ez az egyik. A másik meg, hogy már a munkavállalók is egy kicsit tudatosabban készülnek az állásinterjúra, vannak elvárásaik a munkáltatóval kapcsolatban, tehát hogy ez nem csak egy vizsga, hanem ők is egy ilyen beszélgetésre készülnek, ez önmagában megérne egy misét, hogy ez az álláskeresés mint olyan. Úgyhogy rengeteg ember van, aki ebben tanácsadja az embereket, hogy hogyan írjál önéletrajzot, hogy készülj fel ezen.
2: Ja.
3: Ez egy új üzletág lehet, hogy álláskeresési tréning, meg álláskeresési tanácsadás, vagy mindenki álláskeresőket
2: vagy is segít. Hívja, van ilyen, hogy karrier coaching.
3: Karrier coaching, szóval tényleg van itt minden.
2: Meg relokációs coaching.
3: Jézus, tényleg az is van. Szóval ez a lényeg, hogy mindenki egy valamilyen, már egy külön-külön sztorival érkezik ebbe a helyzetbe. és ritkán, szerintem ritkán sül el jól, hogyha erre nincs egy jó alapos felkészülés, mondjuk a munkáltató oldaláról.
2: Aha, tehát akkor nem is az a elsődleges változás, hogy ami így fontos, hogy én, mint munkavállaló, akkor egyből ugorjak bele és olvassak ki 4 lexikális anyagot, meg tudományos, nem tudom, kutatást végezek arról, hogy hogy keresek munkát, hanem már még előtte egy lépéssel az, aki kiírja, megírja azt az önéletrajzot, hanem munka felhívást, hirdetést, igen, már ott kéne egy kicsit vizsgálódni, mert ő vele nem biztos, hogy kapcsolatba kerülök, hogyha úgy rosszul írják ki, vagy rossz esetben akár más is lehet. Erre nekem van egy kapcsolódó témám a napokban. Én nem tudom, hogy hogyan tudnak így megtalálni. Biztos a LinkedIn-ben van ilyen keresés, és hogy az előző munkáim kapcsán így random néha kapok ilyen e-maileket, és az én céges e-mailemre érkezik ez a levél, ami egyértelműen mutatja, hogy valami mással foglalkozom már, mint tanácsadó, és akkor küldenek egy random állásajánlatot, nem tudom. És volt, hogy többször visszaírtam, hogy rendben, köszönöm szépen, a nagyszerű a lehetőség, én interim módon lehet, hogy tudok segíteni, vagy akár így besegíteni más területen, de hogy amúgy miért találtak engem ezzel, meg mi a relevanciája. És arra általában már így kapok valami, most olyan választ kaptam, hogy hát ezt ő nem tudja, ő csak kiküldte az üzenetet. Mondom, köszönöm. Tehát, hogy ez alapján akkor tényleg biztos jó találati arányuk lehet más területen is. Úgyhogy már -1-be akkor itt jön az, hogy föl kéne készíteni a céget, hogy mégis mit keres
3: és hát igen, miért. És ráadásul, amiről beszélsz, bocsánat, az inkább a fejvadászat területe, ami megint egy más téma, tehát hogy ezek sose nem szinonimák, hogy fejvadászat és toborzás, mert ugye a fejvadász az ugye az alapvetően célzottan keresi XY-t, tehát őt azzal bízták meg, hogy adott pozícióra. Esetben arra a pozícióra, akár a versenytárstól hozza el, ugye nem véletlenül vadásznak hívjuk őt, fejvadász. Tehát ő arra van kitalálva és arra van trenírozva, hogyha te dolgozol valahol, akár saját cégedben, akár bárhol, akkor különféle paraméterek mentén küldjenek neked egy olyan ajánlatot, amit ugye esetleg nem tudsz visszautasítani, igen, mert annyira jó. De a klasszikus toborzás az meg ugye arról szól, hogy van egy pozíció, és akkor arra keresünk bárkit, akire adott esetben az a kiírás jellemző. De még az előző kérdésed, azt szerintem tök érdekes volt, hogy még mi az, ami mondjuk így megváltozott, az is, hogy miután ugye munkaerőhiány van, ez azt is jelenti, hogy annak is csökkent az ideje és a lehetősége, hogy egy új munkavállalót betanítsanak, ha mondjuk felveszik. Ez majd egy későbbi téma, ugye a behajózás vagy a beillesztés. De már ebből a szemmel nézik egyébként a munkáltatók, hogy olyan embert szeretnénk találni, akit a lehető legrövidebb idő alatt be lehet dobni a, mondjuk így a mélyvízbe, meg a termelésbe, hiszen a cégen belül nincs annyi ember, aki mondjuk őt klasszikusan olyan hosszasan és olyan mélyen be tudná tanítani.
2: Ráadásul tehát, hogy tapasztalt embert keresnek, ilyenre gondolsz? Részben,
3: hogy tapasztalt ember legyen, meg tanítható, hiszen már nagyon sokan rászoktak arra, hogy azokat a tanulmányokat, vagy azokat a tanulási blokkokat, amiket őnek meg kell csinálni, azt már elég sokan ilyen videó, vagy valamilyen formában elérhetővé teszik. Tehát az is egy szempont, hogy te olyan ember legyél, aki tanítható vagy, tehát aki tehát hogy van benned a tanulással kapcsolatban alapvetően egy nyitottság. És már olyat is hallottam ügyfelemtől, aki azt mondta, hogy inkább ezt személyiséget keresem, hogy beilleszthető legyen a cégünkbe, mert majd a többit azt megtanulja, de a személyiség az nem változik. Van,
2: tehát akkor a változás most már oda is kifakadt, vagy kiukadt, eljutott. Próbálok egy szebb szót találni, mert egyik sem volt éppen olyan, amit kerestünk volna ide a
3: megjelent
2: megtaláláshoz, igen. Hogy nem az a fontos, hogy én mennyire vagyok szakavatott azon a területen, hanem a személyiségem, vagy az én fajta hozzáállásom, meg a csapatba illeszthetőségem jobb legyen.
3: Hát igazából mindkettő fontos, de mondjuk, hogyha priorizálni kell, mondjuk, hogyha találnak egy nagyon tapasztalt embert, aki tényleg holnap el tudja kezdeni a termelést, de tényleg egy ilyen, már bocsánat, kiállhatatlan természetnek tűnik, és látszik már az interjú alatt, hogy ebben az emberrel sok baj lesz, illetve olyan magas a bérigénye, hogy pont a bérplafon környékén vesszük fel, ugye ez is egy kérdés a kiválasztásnál. Most mondok egy példát, hogyha nekem erre a munkakörre van nettó 800 000 forintom, most mondtam egy példát, és a tapasztalt szakemberem bérigénye az ilyen 800 körül van, vagy egy picit magasabb, akkor azért az nagyon nagy kérdés, hogy ha ő anyagilag, őt majdnem ott vesszük fel a cégbe, ahol mi általunk adott plafon van, akkor ő nagyon-nagyon hamar el meg fogja ugrani az anyagi motivációs szintjét. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ebben az esetben azt választja a munkáltató, hogy felvesz egy kevésbé tapasztaltat, akinek picivel alacsonyabb a munkabér igénye, hogy még legyen neki egy mozgástere abban, hogy utána felül tudja még őt uh-huh. motiválni anyagilag. Tehát nagyon-nagyon sok szempontot kell ilyenkor igazából meglostálni.
2: És ugye itt még beszélhetünk a generáció közti különbségekről is, hiszen a régi gondolkodás korosztály szerint teljesen mások voltak az elvárások, mint most. Ugye rengeteg ilyen vicces videó kering, ugye ilyen rövid short videó az interneten, amikor dolgozik a konyhába a fiatalember közben, nem is tudom mit csinálni, vagy nagyon lassú, vagy nagyon bénán, és akkor rászólnak, hogy közben elnyomkodjon valamit, vagy máshogy csinálja, és akkor hirtelen dobná le a köpenyét, és indulnak, és hirtelen a főnök, úristen, gyere vissza, még közben meg is simogatom a hátadat, és mutatom, csináljuk együtt. Tehát eszméletlenül átalakult. Lehet, hogy ezek ilyen paródiák, de valószínűleg tartom, hogy nem ok nélkül vannak.
3: Nyilván
2: ezek.
3: Nyilván van benne igazság, de azért itt is ez egy kicsit ilyen túlhajtott, és kicsit ilyen, hogy mondjam, előítéletes hozzáállásnak gondolom, hogy minden fiatalról alapból azt gondoljuk, hogy csak a telefonját nyomkodja. Egyébként én így zárójelben privát emberként ki vagyok akadva ettől a bezzeg a mai fiatalokozástól. Engem ezzel nagyon le lehet
2: főleg,
3: hozni
2: az minden
3: életről.
2: Felnőtt is ezt nyomja.
3: Igen, és akkor én mondhatnám azt, hogy bezzeg a mai idősek, és akkor hova jutnánk ezzel? Szóval alapvetően a fiatalok között is van különbség, de az tény, hogy aki most érkezik a munkaerőpiacra, vagy egy picivel akár már hamarabb, ő nem avval az igénnyel érkezik a munkába, hogy ő innen fog nyugdíjba menni. Ugye régebben, a most már ugye a baby boom gyerekek már ugye nyugdíjasok már régen, uh-huh. tehát most őróluk nem is annyira beszélek, hanem az az X generáció, amihez mondjuk én is tartozom, vagy akár egy picivel idősebbek, így a nyugdíj előtt állók, hát nyilván nekik az tök fontos, hogy az utolsó 4-5 évben már ne kelljen ugye váltani, és alapvetően nem csak munkahelyet ne kelljen váltani, hanem lehetőség szerint technológiát, munkamódszert, egy csomó mindent ne lehessen váltani. De ez ugyanolyan előítéletes lenne azt mondani, hogy az idősebb generáció nem szereti használni a digitális eszközöket, meg nem bírja a változásokat, mint hogy azt mondani a fiatalokról, hogy ők nem elkötelezettek, nem lojálisak, és hogy őket nem érdekli semmi, csak a telefon nyomkodása, uh-huh. meg a gyors sikerek. Szóval ez egy kölcsönös ide-oda előítélet, és emiatt szerintem tök zsákutca az egész. Tehát nem gondolnám a fiatalokról, hogy ők mondjuk ne lenne az ő számukra egy tanulási cél, azt mondjuk 2-3 évet eltöltenek egy cégnél. Maximum az idő rövidebb lett, amennyit ők eltöltenek egy cégnél, de azért azt a 2-3 évet, amit velünk töltenek, vagy náluk töltenek, azt azért nagyon jól ki lehetne használni.
2: Tehát, hogyha ezzel tudatosan készül egy vállalkozás, hogy így alakul át a világ, akkor nagy valószínűséggel valahogy be is tudná árazni, hogy ő neki 2-3 évig lesz ez a munkavállaló, addig hogyan tudja a lehetőségeihez mérten úgy betanítani, hogy értéket teremtsen. Nyilván tudva azt is, hogy valahogy az ő majd el fog onnan menni, és hogy ez régen volt, hogy na oké, akkor itt maradok, és nyugdíjam után is, meg lehet, hogy még a következő generációs gyerekek is jönnek, és ugyanabban a közegben dolgoznak, ismerek is ilyen vállalkozókat, de hogy akkor ez már változik, tehát ehhez kéne egy kicsit alakítani a céges filozófiánkat, stratégiánkat, hát, vagy micsodánkat.
3: Igen, és ugye mondjuk, ha különveszünk a multiszektort, vagy a nagyvállalatokat, meg mondjuk a KKV-kat, vagy a kisebb vállalkozókat, akkor mondjuk a multiknál az is megfigyelhető nagyon-nagyon régóta, hogy ők már az egyetemi években elkezdik ezt a fajta toborzást. Tehát ők nem várják meg, amíg a fiatal kijön, és ilyen 0 kilométeres munkavállaló lesz, hanem mi is segítettünk egyszer egy ilyen programot egy informatikai cégnek egy egyetemen beépíteni, vagy így összerakni, amikor az volt a lényeg, hogy ők még az utolsó éveiket tanulják a hallgatók, de már van egy ösztöndíj program, már van egy ilyen munkatapasztalatszerzés a cégről, ez egy nagyon nagy vállalat, szóval nem 5 embert kerestek, hanem nagyon sokat. És mire megérkezik hozzájuk a hallgatóból lett munkavállaló, addigra azt az időt, ami a cégbe való beilleszkedése, a munkakörnek a megismertetése, azt már gyakorlatilag az egyetem alatt megtudták, így az egyetemistának is jó volt, mert tudta, hogy hová fog érkezni, megkapott valamilyen ösztöndíjat, meg oktatást. meg céges orientációs programokat, a cég meg kvázi ki tudta számolni, hogy mennyi új munkavállalója lesz, hiszen ugye tanulmányszerződést kötöttek vele. Tehát így már volt egy úgynevezett pre-boarding, tehát már egy ilyen előbehajózás, hogy már a kikötőben támogatjuk az illetőt, és nem várjuk.
2: Már
3: ki van választva. De alapvetően azért ez nem az átlag vállalkozónak a világa, bár egyébként én el tudom képzelni azt, hogyha mondjuk nagyon sok vállalkozást csinálja például azt, hogy szakképzési centrumként kezd el működni, főleg, hogyha olyan a szakmája, ami viszonylag hiány szakma, és azt mondja, hogy akkor ő a jövő munkásai képződhetnek nála, szóval ezért ennek vannak megoldásai, ehhez nem kell egy multinacionális cégnek lenni. De lényeg az, hogy nyilván az a cél, hogy mind a két oldalon lecsökkentsük azt az időt, ami alatt kiderül, hogy egymásnak valók vagyunk-e, vagy nem.
2: Hát és ugye van is itt egy ilyen kérdés, ami fölmerül majd, meg ezt be is teszem ide a Facebookos üzenetre, ide a kis posztunk alá, hogy így mi alapján változott az utolsó munkahelyednél? A fizetés, a főnök vagy a csapat volt a döntő szempont. Ugye itt azért rengeteg, már egyből kapásból három ilyen szempont is fölmerült, és ezek a szempontok azért nem mindegyek. Melyik lenne az, ami szerinted a legbefolyásolóbb, vagy amit te javasolnál, mint szervezetfejlesztés tekintetében?
3: Ugye ezek a motivációk ugye alapvetően egy ilyen mozgó motivációk, és mindig az a kérdés, hogy az anyagi, az érzelmi, tehát a csapathoz tartozás, a fejlődni akarás, tehát az intellektuális motiváció, meg az önmegvalósítási rendi motiváció közül melyiképpen az aktuális belépési motiváció egy munkavállalónak. Tehát, hogyha mondjuk te azért jöttél el az előző cégettől, mert nem kedveltek a munkatársaid, és nagyon rosszul érezted magad, ott 8-10 órát ott töltöttél egy rossz munkahelyi légkörben, akkor te ugye azon a motiváció szinten fogsz bejönni, hogy persze nem mindegy, hogy mennyi a fizetésed, meg az sem mindegy, hogy itt tanulhatsz-e vagy sem, de a prioritásod az lesz, hogy a csapat, ahová be fogsz jönni, meg a vezetőd, akivel dolgozni fogsz, azok milyen emberek. De értelemszerűen, hogyha ez a motivációd mondjuk így kielégült, akkor elő fog jönni a másik három is. Tehát nem jelenti azt, hogy akkor, ha te neked nagyon szuper csapatod van, és te imádsz ott dolgozni, akkor utána pár hónap múlva nem erülne fel a fejedben, hogy vajon eleget keresek-e, meg vajon eleget tanulok-e, meg vajon van-e itt nekem perspektívám. Tehát, hogy igazából nem az a kérdés, hogy melyik a jó motiváció, hanem az, hogy az adott ember melyik belépő motiváció szintjén érkezik hozzánk, és ezt azért az állásinterjún nagyon egyszerű kérdésekkel célszerű is fel térképezni, de nem úgy, hogy ilyen konzerv módon, mert akkor ő túl fogja tudni, hogy, tehát ugye, mint mondtam, az álláskereső tréningek hatására, mert nagyon sok ember tudja, hogy mit kell válaszolni egy adott kérdésre. Tehát itt a kérdés technika azért nem mindegy.
2: Jó, hát akkor ezt a kérdést most egy kicsit így eltesszük, én nagyon kíváncsi lennék itt a válaszokra, hogyha jön akár e-mailben, vagy itt a Facebookon, a Messengeren, vagy akár itt a poszt alá, kíváncsi vagyok, hogy mik a reakció, ki mi alapján választott, és akkor amíg így kapunk egy-két visszajelzést nagyon érdekes kérdésünkre, megnézzük, hogy a zene világában hogy megyünk tovább, és kapunk-e valami újdonságot. Úgyhogy akkor innen folytatjuk.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És a mai témánkban az irányunk, inkább itt a toborzás, meg a munkaerőhiány, és annak különbségeiből vagy korszakából akadó változások, meg ami céges vonalon kapcsolódik ide. És az Ildivel közben itt a szünetben pont arról beszélgettünk, hogy milyen szinten kell akár filozófiát is váltani egy cégvezetőnek, vagy egy vállalkozónak, vagy éppenséggel akár az egész csapatnak, hogyha azt nézzük, hogy 2-3 év múlva valaki valószínűsíthetően köszöni szépen, és megy egy következő pozícióba, hiszen ha most belegondolunk, annyira felgyorsult a világ, hogy mi is vágyunk azért sokszor a változásra, meg lekövetni is kell a változást, és vállalkozóként, cégvezetőként mondhatjuk azt is egyrészt, hogy akivel elkezdtük azt a munkát, ő már nem biztos, hogy a változás utáni időszakban is nekünk ideális. Miért ne gondolhatná ugyanezt egy munkavállaló, hogy akivel elkezdtem a munkát, változott az életem, vagy az ő vállalkozása, és nekem sem ideális már az az irány. Tehát mind a két oldalon, és milyen érdekes, hogyha a másik oldalon nézem, akkor egy ilyen nem kell és menjen innen, mert nem jó, ha az én megint egy másik nézőpontból nézem, mint mondjuk munkaadóként, de a munkavállaló mondja ezt, hogy már köszönöm szépen, megyek tovább, akkor meg úristen, hát ez katasztrofális, súlyos, és úristen, most mi lesz. De a másik oldalból is meg tudod folytani, hogy munkavállalóként, amikor azt mondják, köszönjük szépen viszontlátásra, ott is van egy ilyen úristen, most akkor hogy keresek munkát, miért mit csináljak?
2: Igen, egy kicsit ez, amikor a vállalkozás összenő a személyiséggel, tehát hogy én nem úgy tekintek a vállalkozásomra, mint egy önálló identitásra, hanem úgy, mint az én részemként, és hogyha te felmondasz nekem, vagy elmész tőlünk, akkor kvázi úgy élem meg, mint amikor a szeretőm elhagyott, vagy a gyerekem elköltözött, tehát hogy elvitt egy darabot a szívemből, Máté Pétert idézzem, és ezért persze, hogy ez ilyen nagyon így érzelmi kérdés, de hogy én azt gondolom, meg az szerintem egy jó váltás a fejben, hogyha tudjuk, hogy az utána következő, vagy a fiatal nemzedék az nem fog itt 5-10-20 éves munkaviszonyokat betölteni, meg ez a törzsgárda, mint kifejezés, ez egy idő után el fog tűnni a szókincsünkből vélhetően, akkor célszerű erre tudatosan felkészülni, és ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy úristen, minket az utóbbi 2 évben 8-10 fiatal itt hagyott, helyette azt mondom, hogy tőlünk 8-10 fiatal tudott jó olyan munkahelyre menni, akikre így büszkék vagyunk, és akikkel lehet, hogy később majd mi is üzletelni fogunk. Szóval ez csak egy nézőpont kérdése. De ugye az egész toborzás, meg új munkatárs felvétele, az nem ott kezdődik, hogy így kitolunk egy álláshirdetést, meg fölteszünk egy, vagy megnézzük a bármelyik ilyen álláskereső portálon az éppen aktuális önéletrajzokat, hanem én azt gondolom, hogy ott kezdődik, hogy egyáltalán ténylegesen végig gondoljuk, akár egy személyes vállalkozás vagyunk, akár hány személyes vállalkozás, hogy az a pozíció, amire most embert keresünk, az azon kívül, hogy mit kell hozzá tudni, mert mint hogy így képesség meg készség szintjén, azért milyen féle fajta embert, milyen személyiséget igényel. Nekem ő majd velem milyen ember lesz kompatibilis, mint vezető, illetve ha többen dolgoznak majd azzal az emberrel, mondjuk egy meglévő vezetői csapatba keresek egy másik vezetőt, vagy egy régóta együtt dolgozó kollektívához keresek kívülről egy vezetőt, vagy bármilyen munkakörben, akkor azok az emberek, aki együtt fog dolgozni, ők milyenek. Tehát, hogy így sokkal hamarabb kezdődik az arról való gondolkodás, hogy amúgy nekünk milyen emberre van szükségünk, mint azt, hogy felütöttük a professiont, vagy bármit, és kitaltunk rá egy hirdetést.
1: És hogy kéne kezdenünk ezt, hogy mi az, ami, mert ugye nem mindegy egy 10 fős, 1 fős cégnél. Tehát egy 1 fős vállalkozásnál azért ez egy kicsit leegyszerűsítve, ott lebutítva, hogyan működne egy ilyen folyamat, hogy ezen gondolkodjon valaki, mert nyilván nem biztos, hogy meg tudja tenni azt, hogy na akkor 1 fős cégként megalapítom, és belevágok a, nem tudom, mit beszéltük is itt, a szervezetfejlesztés, vagy az üzletfejlesztés, vagy a márkaépítés, vagy bárminek a világába, ami kritikus, vagy termékszolgáltatás képzésére valakivel. Mit kéne neki nekie? Na, nézd oda.
2: Mit kellene nekie? Hát neki először is egy fájdalmas hír az, hogy legalább 1-2 hónapig tudatosan kell azt néznie, hogy ő milyen munkákat végez. Mondjuk tegyük fel egy személyes vállalkozás, és akkor összeírja, de ez nagyon-nagyon fegyelem kell, összeírja, hogy kb. egy hónap alatt azért az ember mindenféle feladatot csinál, hogy melyek azok a feladatok, amiket ő szakmai feladatokat csinál, cégépítés feladatot csinál, bármit, tehát így összeírja. ezt meg is csináltuk többször egyébként azért ilyen nagy a szám, mert ezt már több alkalommal végigjátszottuk egy személyes a vállalkozásnál, vagy ilyen kicsi vállalkozásnál. És amikor ezek a feladatokat ő így összeért, és kb. Megnézte, hogy mennyi időt töltött el vele, akkor azt szerint rostálja meg, hogy melyek azok a feladatok, amiket ő szeretne csinálni, mert azért ne tévedjünk, az ember azért vállalkozik, mert olyan dolgokat akar csinálni, amiket ő szeret.
1: Tehát, vagy Lúcs Tamásnak megcsinálni.
2: Igen, tehát hogy ha az ember levált egy vállalkozói létbe, akkor azért általában az előnye, hogy szabadságot vásárolt magának, és ezért a legtöbb ember azt szerint válogatja először a feladatokat, hogy mi az, amitől szabadulni akarok. A másik kérdés az, hogy mi az, amihez nekem nincs meg a végzettségem, kompetenciám, kapcsolatrendszerem, bármi, de az üzletem szempontjából meg fontos. És akkor ezekből ki fog alakulni, hogy az a munkakör, amire én keresek, az valójában lehet, hogy egyszerre 3-4 különböző típusú embert kéne rá felvenni. Tehát most mondok egy példát, hogy te imádod a szakmádat, de nem akarsz adminisztrációval meg értékesítéssel foglalkozni, és neked egyszerre kéne egy olyan ember, aki precíz, megbízható és megcsinálja az adminisztrációt, de ez egy olyan ember is legyen, aki viszont nagyon hatékonyan hozza be az új ügyfeleket. Tehát azért lássuk be, hogy ez nem
1: tehát
2: ugyanaz.
1: Egyszerre három pozíció.
2: Hát igen, és ezek egyszerre három, de nem csak mennyiségben három, hanem három különböző embertípus. Mert az, aki precízen adminisztrál, annak nem lesz meg arra az az extrovertáltsága, hogy ő most kimegy a nagyvilágba és bevadászza neked az új ügyfeleket, aki pedig ilyen vadásztípus, az biztos, hogy nem az az ember, aki utána aha, nagyon kedvesen leül, és mindezt beadminisztrálja, és tényleg precízen letolja. Ez két különböző karakter.
1: Akkor most mi lenne a jó megoldás ilyen
2: esetben? A legjobb megoldás az, hogy hát, hogyha meg tudod engedni magadnak, akkor ugye ne egy emberre próbálj meg három munkát lerátolni, hanem az első kérdés az, hogy van-e ezek közül olyan, amit meg tudsz oldani munkavállaló nélkül. Tehát például egy adminisztratív munkakört ki lehet ma már szervezni. Ugye virtuális uh-huh. asszisztensből annyi van, mint coachból vagy szervezetfejlesztőből, hogy nem akarom őket bánni, de rengeteg ilyen van. Tehát ez egy olyan munka, amit mondjuk tök egyszerűen ki tudsz szervezni, de ehhez persze az kell, hogy te ne ragaszkodj ahhoz, hogy a kispajtásod ott üljön az íróasztalodtól 3 méterre, hogy bármikor ráönthesd a feladatokat, hanem hát ez egy fegyelmezettséget igényel tőled.
1: Tehát az egyik legnagyobb félelme a vállalkozóknak, hogy nem látom, mit csinál a kolléga, igen, és akkor úristen.
2: Hát meg viszont... előre ki kell gondolni, hogy mit adjak neki, mert hogyha így elhaladtámban, jöttemben, keltemben, így hozzádobom Gizikéhez vagy Bélához, most mindegy, nem mindegy, hogy férfi vagy nő, hogy még ezt is csináld meg, meg még azt, akkor ez egy nagyon kényelmes dolog, még egy virtuális asszisztensnél össze kell csomagolnod előre, hogy akkor ez a 6 dolog lesz nála, akkor át kell gondolni, szóval, hogy azzal azért
1: befér abba az időkeretbe, igen, a mai napra, amit tervezett, meg van-e még másik munkája is másnál, igen, ugye, szóval, hiszen nem
2: szóval
1: csak
2: én azt javaslom, hogy ami kiszervezhető, arra ne vegyünk föl saját ember, mert még nem is tudjuk pontosan, hogy mit szeretnénk tőle, bízzuk szakemberre, mert lehet, hogy pont egy tapasztalt virtuális asszisztens fogja nekünk kialakítani az irodai folyamatainkat.
1: Jó, tehát akkor visszaugorva az előző témánkhoz, hogy mi változott az elmúlt években, akkor ez az egyik legkritikusabb változás, azon kívül, hogy beszéltünk róla, hogy maga a személynek a gondolatait is át kell alakítani, hogy a HR az nulladik ponton működik. Itt a következő pont, hogy nem csak munkakörökben lehet gondolkodni, nem csak személyekben, hogy felvesszük és oda ragasztjuk az asztalhoz, mm-hmm, hanem lehet, hogy már egy kiszervezett valaki.
2: Hát igen, mert most gondoljunk bele, hogyha egy kezdő vállalkozó vagyok, és nagyon jó vagyok a szakmámban, mit tudom, én villanyszerelő vagyok, mostan az asztalosokat hagyjuk békén egy kicsit, velük szoktunk példálozni, és én soha az életben nem csináltam adminisztratív rendszereket, akkor hogyan várom el egy frissen felvett adminisztratív munkaerőtől, hogy én most neki feladatokat fogok osztani, mikor igazából nem is tudom, hogy pontosan mit kell csinálni egy ilyen adminisztratív munkakörben. De ha keresek egy tapasztalt virtuális asszisztenst, aki 15 másik ilyen ügyfelet is kiszolgál, lehet, hogy ő már készen fogja nekem hozni az adatbázis rendszerét, az iktatási rendszerét, az ilyet, az olyat, az amolyat, és nem csak egy embert kapok a szolgáltatással, hanem egy tudást is, ami egyébként nekem nincs meg, és nagyon drága lenne, amíg ott kipróbálgatjuk 2-3 évig, hogy mi lenne nekünk a jó.
1: És ugye ez nem egy nagy anyagi befektetés, mint fölvenni valakit, és 2-3 hónapig ott egymást, tehát most nem kerülgetni, de mm-hmm, egymást nézegetni, vagy virtuálisan, vagy nem virtuálisan, hanem személyesen egy irodában, meg ugye az irodai költség, stb. stb. A példát, amit mondtál, azért izgalmas, meg érdekes, mert ha én most a villanyszerelőkre gondolok, vagy ők jutnának így először eszem, hogy én az lennék, akkor garantált, hogy az első ember, akit fölvetnék, nem egy asszisztens lenne, vagy nem egy olyan személy, aki a adminisztrációhoz ért, hanem akkor egyből valószínűleg sok munkám van, és azonnal kell nekem még három villanyszerelő, és azért ott is, hogyha megnézzük, nem fogja körbesétálni az összes villanyszerelő képzést, vagy iskolát, vagy googlizni a neten, vagy éppen hirdetést föladni a Profession, vagy most bocsánat, ki is mondtam, de bármelyik ilyen csatornán, hogy na, én most egy új kollégát keresek, hanem egyből elkezd körbe telefonálgatni, és lehet, hogy vagy ott ismerettségében a régi tapasztalatokból lesznek munkavállalók még a másik cégeknél, akik besegítenek, vagy lehet, hogy egy másik vállalkozó is, mint a vállalkozó fog besegíteni. De hogyha beleteszem ezt a tudást, amit most elmondtál, akkor simán lehet, hogy én el tudok végezni több munkát, most nyilván nem arra gondolok, hogy egyszerre két szobában dolgozok, így multiplikálódok, de lehet, hogy akkor a napi adminisztratív meg egyéb olyan dolgaimat, ami a cégem működtetéséhez szükségesek, és amúgy állandóan elmaradok vele,
2: hát
1: nem hívom vissza
2: van,
1: az ügyfelet,
2: hát állandóan az
1: stb.
2: Van, hogy akkor a könyvelő az mindig tépi a haját, hogy már a 3 hónapja nem vittem neki a cuccokat, mert ugye ha munkában vagyok, akkor nem tudok adminisztrálni. Igen, tehát, hogy a kis vállalkozásoknál a növekedéshez tényleg arra van szükség, hogy azokat a szakmai feladatokat végezzem, amik miatt engem értékemen megvesznek. És azok, amik nem termelnek pluszban a cégben, azokat, de muszáj elvégezni, azokra nem kell egy ember, hogy még az ő bérét is ki kelljen termelni mondjuk a csapatnak, hanem azt kezdetben nyugodtan ki lehet szervezni, és ráadásul nem csak egy kiszervezett munkát kapunk, hanem még egy rendszert is épít valaki.
1: És ugye, jobban megcsinálják, hiszen...
2: Vélhetően, igen.
1: Nyilván napi
2: most
1: szinten.
2: Ugye akkor kezdődik az igazi dilemma, amikor már mondjuk megvan a csapat, mondjuk tényleg van 5-6 szakember, van egy ember, aki most már annyira sok lett a szerződések csinálása, számlázás, stb., hogy úgy döntöttünk, hogy erre most már vegyünk fel egy önálló, saját, belső asszisztenst, vagy aki így az irodát, meg most már tényleg rengeteg dolgunk van, és akkor mindig az a következő, hogy jó, és akkor most fel kell venni egy olyan embert, aki mondjuk az értékesítést csinálja, vagy aki új üzleteket szerez, tehát hogy a következő lépés az az, hogy hogyan tud egy csapat ugye megnövekedett munkát szerezni. És akkor ez mindig egy kérdés, de hát erről pár hete beszéltünk ugye az értékesítés kapcsán a szakértőnkkel, hogy azt akkor hogy érdemes csinálni, de...
1: Ez a kiszervezzük, ne szervezzük.
2: Kiszervezzük, ne szervezzük, én sem kicsináljam, de az a lényeg, hogyha van valami kulcs pozíció, vagy egy kereskedelmi vezetőt akarunk keresni, aki, mit tudom én, majd itt, nem tudom, föllendíti a mondjuk, hogyha termékeket forgalmazunk, vagy szolgáltatást tervezünk, tehát mindig vannak ilyen kulcs pozíciók, amiktől azt várjuk, hogy meglóduljon a bevétel. Vagy az értékesítés területén, vagy a kereskedelm területén, vagy gazdasági területen. Tehát, hogy vannak ilyen kulcs pozíciók, amiket be akarunk tölteni valakivel, és ez általában nincs a cégen belül, hiszen ha lenne, akkor ugye csinálná valaki.
1: Igen.
2: Most itt jön az a kérdés, amit az előbb mondtam, hogy most akkor végig kell néznünk azt, hogy pontosan hova és mire is keressük az embert, mert ha mondjuk nem vesszük észre, hogy mi valójában egy olyan embert keresünk, aki nem csak a számlákkal, meg a pénzügyekkel foglalkozik, hanem adott esetben értékesítésben, kereskedelmi ötletekben, kereskedelmi stratégiában is tud segíteni, akkor már is nem mindegy, hogy egy pénzügyi vezetőnek hívjuk őt, vagy kereskedelmi vezetőnek hívjuk őt. Ez például nagyon nagy különbség, mert a pénzügyekre koncentrálunk, és elkezdjük őt pénzügyesnek nevezni, de a pénzügyesek azok tök más kompetenciai emberek, mint a gazdasági szakemberek.
1: Na és hogyha itt vagyunk, akkor megvizsgáljuk, hogy milyen jó interjú titkok vannak, akár hogy mit kellene valóban megtudnunk egy ilyen interjú során akár a jövőt, hogy kiderítsük ezekre a kérdésekre a választ, és ha már így nagyon megelmítetted Máté Pétert, gondoltam, hogyha már ez egy akkora fájdalom az embernek, hogyha ott hagyja a munkahelyét, hogy egy kicsit hasonló számmal így hozzákapcsolnánk ez a fájdalomhoz.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: váltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát elmondhatjuk, hogy meggyászoltuk a kollégát, aki ott hagyott minket és elment, meg elkezdtünk keresni újat, és keresünk egy újat, legyen egy kis vidámságunk, még továbbra is itt vagyok az Ildivel közösen, és nézzük meg azt, hogy mit lehet csinálni egy jó interjú érdekében, hogyha én munkaadó vagyok, most nyilván azt a szempontot vizsgálgatnánk meg, hogy elkerüljem azt a problémát, hogy mondjuk valaki olyat vegyek föl, aki a csapatban nem odaillő. Nagyon érdekes lenne tudni azt is, hogy mi az, ami hasznos és fontos lenne nekem, mint munkaadónak, hogyha kiszerveztem munkákat, de most már ideje fölvennem valakit. Kit és mit és hogyan és miért keresek? Erről kéne egy kicsit nézelődnünk.
2: Jó, hát ugye mi nem vagyunk azért ilyen profit toborzók, de az elmúlt 8-10 évben azért előfordult nem egyszer, hogy egy szervezetfejlesztési projektben azt mondta a megbízó, hogy akkor most itt van egy kulcspozíció, vagy itt van egy pozíció, és akkor ő nem akar most bevonni ezen a ponton egy másik céget, hanem akkor keressük meg mi az embert. És ugye ott hagytuk el a szünet előtt, hogy kérdezzük meg a kollégákat először is arról, hogy egyrészt az ő szempontjuk micsoda egy új ember felvételénél. Most ez nem azt jelenti, hogy kívánság, mert szokott lenni még, hogy nehogy már ilyen kívánság műsor legyen, ugye ez a reakció általában, amit az ügyfelektől ilyenkor szoktam kapni, és mondtam, hogy nem, hanem azt kérdez meg tőlük, hogy miután ők töltenek el vele az évben töltött idejükből nem keveset egy légtérben, hogy van-e nekik esetleg olyan szempontjuk, ami nekem, aki nem fogok vele együtt ülni, együtt dolgozni, esetleg nekem, mint munkáltató nem fog eszembe jutni, mert nem magamnak veszem fel az embert, hanem egy csapatnak.
1: Ez érdekes, ez még így eszembe se jutott, hogy hát ő külön irodában ül, de ő veszi föl az ember.
2: Hát ezt mondom, hát számtalan, és ha ezt nem kérdezi meg, akkor utána, ha esetleg ebbe így bele trafál, akkor utána majd ő fog ezekkel a problémákkal foglalkozni, mert hozzá fognak szaladgálni. Most ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondoljunk, hogy mit tudom én, valaki van egy csapat, ahol mindenki egy kicsit ilyen melegvérű, és akkor nem kapcsolják be a klímát, és akkor bejön valaki, aki meg fázos. Most ez egy nagyon béna példa, de mondjuk én ilyenekkel is találkoztam, tehát most ez egy teljesen reális dolog. De az a legelképesztőbb dolgok lehetnek szempontok a kollégáknak, ami nekem, mint aki nem fogok vele így szorosan együtt dolgozni, az nem fog nekem eszembe jutni.
1: Mondjuk azt nem biztos, hogy eszembe jutna, hogy interjú közben megkérdezem, hogy szereted a klímát? És azt mondja, igen, ne haragudjunk, hogy itt most megbosszakítanak.
2: Jó, most ez szándékos, de ez nem ezen a ponton lesz érdekes, de lesz egy olyan pontja a kiválasztásnak, amikor lehet, hogy ez fog dönteni, sőt volt már ilyen példánk. Na mindegy, a lényeg az, hogy én, mint munkáltató, nekem vannak szempontjaim, hogy én ugye végzettséget nézek, de főleg munkatapasztalatot, hogy milyen gyorsan tudok belőle hasznos embert csinálni. Ugye a munkáltatónak ez a lényege. A csapatnak is vannak szempontjai, és ráadásul gondoljunk arra, hogy mondjuk lehet, hogy nem tudunk arról, hogy a csapatban valaki egyébként aspirált erre a pozícióra, tehát ő valaki akart lenni ez a munkakör, csak én nem tudok róla, és oda is beválaszthatok, hogy én felveszek valakit, mert azt gondoltam, hogy amúgy senki se akarta volna ezt csinálni, de mondjuk lehet, hogy van egy ember, akit elfelejtettem megkérdezni, hogy amúgy te ezt belülről vállalnád, ez nem egyszer, nem kétszer fordult elő. Na mindegy, szóval van egy rakat szempontom. És mi azt szoktuk javasolni ilyenkor, és ezt szoktuk csinálni, mi nem önéletrajzokat kérünk be ilyenkor, mert most egy önéletrajz az mi, az bárki szépet megírhat, főleg az AI korában, az már nem kér enni, hogy egy gyönyörű önéletrajzod legyen, hanem azokat a kérdéseket, amik fontosak a munkáltatónak és a csapatnak, azokat egy online kérdőívbe szépen beszórjuk, és megkérjük a jelentkezőt, hogy ezt az online kérdőívet töltse ki. Jó, ha akar, küldjön nekünk önéletrajzot meg, motivációs levet meg, amit csak akar, de a jelentkezését azt egy ilyen jelentkezési űrlapon legyen kedves jelezze. Ez azért is fontos, mert az önéletrajzokat összehasonlítani elég nehéz, de hogyha te kitölt, mondjuk 15 jelentkező kitölti a jelentkezési űrlapot, akkor ugye egymás alatt lesznek az azonos kérdésre adott válaszok, és ezért könnyebben össze tudjuk hasonlítani, mondjuk mit tudom én, bérigénye, micsoda, akkor ott lesz egy oszlopban mindenkinek a pénze, és nem kell külön kinyálazgatni 100 helyről, hogy fú, ez mennyit kért, ez annyit kért. Szóval, hogy kérdőívet szoktunk kitöltetni, és itt el lehet már egy-két jó kérdést hajítani, ami mondjuk már alapvetően szűrheti a jelentkezőt. Például szituatív kérdés, ugye helyzetfüggő kérdés, ha mondjuk egy csapatvezetésére keresünk valakit, akkor ez így hangzik a kérdés, hogy ön egy régóta együtt dolgozó munkatársi csapatot fog vezetni. Mi ez a két-három dolog, amit ebben az esetben mindenképpen megfontolna, amikor

0: vezetési koncepciót kialakítja. Kénytelen gondolkodni ezen. Tehát, hogy nem azt kérdezem, hogy ön szerint milyen a jó vezető, meg tud-e dolgozni csapatban, illetve önállóan? Hát persze, mindenki ezt fogja mondani. Tehát az a lényeg, hogy törekedjünk arra, hogy ne konzerválaszokat váltsunk ki a másik oldalról, mert egy interjú elejéig mindenki össze tudja magát szedni, hanem az a lényeg, hogy már a kérdőívben tegyünk bele egy-két olyan kérdést, amin el kell gondolkodni, ami számunkra nagyon fontos.
1: Hallottam olyat is, hogy valahol a csapatnak utána továbbadják, hogy na itt most, hogyha vezető vagy kolléga, igen, és akkor az alapján, hogy ő szerintük ez a három jelölt van, ki lenne
0: a szinti.
1: Pontosan
0: ez a következő lépés, tehát hogy akkor ugye elkezdjük a, tehát mondjuk tegyük fel, kitöltötte, nem tudom, 8-10-10-valány ember, és nyilván a munkáltatónak, aki ugye meghirdeti, egyből van arra lehetősége, hogy akinek nagyon magas a bérigénye, és egyszerűen, vagy annyira a plafon körül van a bérigénye, hogy azt mondja, hogy ő ezt az embert nagyon szívesen felvenné, de nem tudja megfizetni, vagy az nagyon veszélyes, hogy pont annyi pénzt ad neki, amennyit kér, mert ugye akkor egy fél év múlva, egy év múlva már nem fogja tudni annyira motiválni, szóval a lényeg az, hogy néhány ember ugye alapból kiszóródik ebből a listából, ezt az ügyvezető vagy a tulajdonos kiszórja, vagy azt mondja, amit az előbb mondtál, hogy ő, emberek, nézzetek rá erre az X ember, nyilván itt a neveket kitakarjuk, tehát itt nincs odaírva, hogy Tóth Béla, hanem ki van takarva a név, és nézzetek rá. És akkor mondjuk kiválasztják azt a 5-8 embert, akivel interjút csinálunk. És akkor mi ebben az esetben leszervezzük ugye ezt az interjút, megbeszéljük, ez online legyen, vagy személyes, teljesen mindegy. Egyébként online is ugyanolyan jól lehet amúgy interjúztatni, tehát hogyha valaki, nem tudom én, 200 kilométerre lakik, akkor azért, és mondjuk vállalná, hogy ide költözik, ahol mi vagyunk, akkor nem biztos, hogy egy interjú kedvéért én mondjuk utaztatnám 200 kilométert oda-vissza.
1: Még Németországban hallottam ezt, hogy mielőtt felvették, megnézték, hogy tud-e egyáltalán találni magának egy lakást, helyet, ahol tudna élni, mert ugye pont azon a környéken, a Stuttgarttól nem messze, nagyon nehéz, és ott már úgy van, hogyha te akarsz oda menni, albérletet kivenni, bármi, akkor a lakóközösségbe tudnak ellene is dönteni.
0: Fú, hát ez már nagyon szofisztikált dolog lenne, hogy még akkor a lakóközösség is levizsgáztat, hogy oda mehetsz lakni, de lényeg az, hogy mondjuk kiválasztunk egy 8-10 embert, akivel lepörgetjük az interjúkat, és ez nagyon fontos, hogy az ne az ügyvezető egymagában csinálja az interjúkat. Tehát tegyük fel, hogy nincs HR-es a cégben, nyilván nincs, mert ugye mondjuk beszéljünk most egy kis közepes vállalkozásról, ahol nincs egy külön kollega, akinek ez a címkéje, hogy a HR-es, de ott van a vezető, tehát mondjuk a tulajdonos ügyvezető, mindegy, ez egy személyi góré, és akkor húzzunk be az interjúban még legalább egy embert az interjúztató tanácsadón kívül, aki vagy az az ember, aki együtt fog vele dolgozni munkakörileg, vagy az az ember, aki együtt fog vele ülni helyileg. Tehát valamilyen ember még ott célszerű, hogy ott legyen. És akkor van egy kérdés lista, amin ilyenkor ugye végig haladunk alapvetően.
1: Hányas számú a cipő? Miért szeretnél itt dolgozni? Hol na, látod magad öt év múlva?
0: Ez nagyon-nagyon jól kiszúrtad szerintem ezt a két kérdést. Ezt én szívből utálom feltenni, ez a miért szeretné itt dolgozni, mert erre azonnal megvan, hogy én szeretem a kihívásokat, és akkor...
1: Pénzt szeretnék keresni.
0: Tehát, hogy akkor ott vagy ilyen kamuzásra késztetjük az illetőt, vagy konzervválaszokat fogunk kapni.
1: Belerőszakoljuk, hogy olyat mondjon, amire amúgy nem is releváns se a pozíciónak, se nekünk, se a cégnek, mert ez a miért szeretnék, ez olyan hirtelen a olvasatomban, amikor mondtad, hogy a motivációs levél, és így eszembe jutott, hogyha én munkát keresek, és én nekem kell találnom egy munkát, hiszen társadalmilag már muszáj, meg nem tudok megélni, ergo több helyre fogok jelentkezni, és akkor én elkezdek motivációs leveleket írni olyan dolog miatt, amit beleírom motiváció, hogy nem akarok munkanélkül lenni, meg utcára kerülni, meg ezt és azt is amazt, hogy minek írom azt a motivációs levelet? Valószínűleg nem azért, hogy meg tudnám oldani, akkor világéletemben utazgatnék, és nem akarnék dolgozni. Volt is, nem tudom, hogy egy film vagy valami, akkor kérdezték, hogy mi a kedvenc munka, amit, hogyha visszamenni az időbe, akkor mi az, amit választanám, mint kedvenc munka? Hát munkanélkülnek passzív jövedelemmel.
0: Igen, igen, ez nagyon, szerintem is ez a motivációs levelek ideje szerintem egy kicsit lejárt, vagy én nem tudom, hogy még használják-e, de én nagyon-nagyon kevésen motivációs levelet olvastam, ami ne rengeteg ilyen közhelyszótárból kiesett szöveg lett volna. Akkor a másik, amit ugye nyilván ilyenkor megpróbál lecsekkolni az illető, amit mondta, hogy így ilyen sorozat lövi-e a jelentkezését, hogy utána nézette a cégünknek, és szerintem azért ez jogos. Tehát, és ezt sem úgy kérdezzük meg, hogy akkor most levizsgáztatjuk az illetőt.
1: Mikor alapítottam a céget.
0: Igen, az illetőt a cégünkből, de azért...
1: 2028-ban mi volt az üzleti bevételünknek a marginális aránya a termékeladáshoz képest?
0: Igen, na, tehát például ne hozzuk ilyen kellemetlen helyzetbe. Általában azt gondolom, hogy a stressz alatt a legtöbb ember nem önmagát adja. Tehát abban a pillanatban, hogy az ember jelentkezik valahová, és eleve kontrollvesztett állapotba kerül, már eleve ugye csökken a teljesítmény. Tehát már attól, hogy stressz helyzetben vagyunk, már attól ugye a szociális és intellektuális készségeink ugye lefeleződnek, vagy legalábbis lecsökkennek. Ha még ezt ráadásul egy ilyen stressz interjúval megspékeljük, akkor még kevesebb teljesítményt fogunk kapni, még kevésbé annak az embernek a személyiségét fogjuk látni, így őszintén nem is értem, hogy erre elként mi szükség.
1: Bevonul egy ilyen, nem tudom milyen cégvezető, akinek most éppen az egója az egekben van, vagy éppen valami bazirosz kedve van, és még be se jöttél
0: az
1: ajtón.
0: Győzzön meg arra, hogy magát vegyem fel, én ilyet is láttam már.
1: És ez azért rossz, mert ilyenkor szíve szerint lehet az ember azt mondani, hogy hát győzze meg a frász viszontlátásra, és kimenne.
0: Ez, erre ez az adekvát válasz amúgy. Na szóval a lényeg az, hogy ugye felteszünk ilyen kérdéseket, például van egy ilyen kérdés is, amit én szeretek amúgy egyébként feltenni, de ilyen kedvesen, hogy van-e néhány olyan tulajdonsága, amivel úgy meg tudja nehezíteni a kollégáinak a dolgát. És akkor ez is...
1: jutott egy pár.
0: És akkor ugye erre van az a mondás, hogy hát nekem nincsenek ilyen tulajdonságom, olyan legjobb, legcukibb vagyok a világon. Valaki meg ügyesen kicseled, és azt mondja, hogy hát sajnos munkamániás vagyok, tudod? Ami ja. Úgy hangzik, mint egy önkritika.
1: De... Na majd ehhez fog kapcsolódni a következő számunk, jó?
0: Szóval az a lényeg, hogy egy-két ilyen olyan kérdést érdemes beletenni, amiből nem az a válasz születik, hogy igen, szeretek csapatban dolgozni, igen, szeretek éjszaka kettőig dolorezni minden vágyam, hanem hogy a probléma megoldó képességét, a konfliktus kezelési hajlandóságát, a kommunikációs stílusát, tehát mind olyan személyiségbeli jegyekről kapunk egy kicsit benyomást, illetve a szakmaiságát egy picit le tudjuk csekkolni, mert nagyon sok ember van, aki beírja az önéletrajzába, hogy ilyen-olyan vagy olyan projekteken dolgozott, de ezt mi, akik ugye munkáltatók vagyunk, nem tudjuk megítélni, hogy a mi cégünkben, amit ő ott előtte csinált, azt egyébként ténylegesen fogja tudni.
1: Vagy mennyire releváns ott a projekt.
0: Igen, igen.
1: Mennyire leismételhető, mert nekem is van rengeteg ilyen tapasztalásom, hogy amiket kellett csinálnom abban az adott projektben, hát nagy valószínűséggel a következő projektekben pont nem kell csinálnom.
0: Igen.
1: De a tudás az önmagában hasznos lehet, hogy bizonyos feladatokat, kihívásokat hogy oldottam meg ott. Arról már tudnék beszélni, de ahhoz meg jó kérdés kell, mert ha elkezdünk beszélgetni, ezer felé lehet elágazni csak a kérdésekkel is, és abból a válaszokból is ezer felé tudsz elágazni. Tehát lehet, hogy pont a lényegre nem jut majd sor.
0: Hát igen, egy például, hogy azt kérdezem, tehát, hogy látom itt ezt a projektet, hogy ezt te csináltad, és akkor egy pár mondatban tényleg foglald már össze, hogy mi volt ebben a te munkád, mi az, amit ebben te önállóan oldottál meg, hogy dolgoztál együtt másokkal, és mi volt a végén igazából az az érték, amit így a cég ebből kapott. És akkor így szépen elkezdi mesélni, uh-huh. És közben te így a fejedben, a hallgatód, össze tudod rakni, hogy amit ő mond, az nálatok egyáltalán. Tehát minél többet meséljem arról a munkáról, de ne így lárpullár, hanem hogy arra, hogy mi arra, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy tudjuk-e őt alkalmazni, az ő tudását alkalmazni, akkor próbáljuk ezt megtudni. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ebből ő mennyit csinált meg önállóan, mert mi egy fejlesztési projekttel akarjuk megbízni, ahol mi nem nagyon fogjuk tudni őt segíteni, és neki egyedül kell konstruálnia, akkor arra próbáljuk meg rájönni, hogy ő erre egyébként alkalmas-e, vagy majd egy olyan ember, aki mindent velünk akar majd jóvá hagyatni. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg legyen egy fogalmunk, egy célunk azzal kapcsolatban, hogy az előttünk ülő embertől mit akarunk megtudni annak mentén, hogy ebben a munkakörben ő egyébként alkalmas lesz.
1: Ez érdekes látom, hogy alvállalkozóknál, meg mint egy akár ilyen virtuális kollégáknál
0: abszolút.
1: Is?
0: Szerintem ugyanazt a folyamatot kéne letolni az alvállalkozók kiválasztásánál is, meg a BESZ mindenféle szolgáltatónál, mint egy kollégánál, mert ugyanúgy együtt fogsz vele dolgozni, uh-huh. Teljesen mindegy, hogy ő most a fizulistádon van-e, vagy a szolgáltatást pörgeted havonta neki. Tehát
1: igen, ez nagyon érdekes. Meg még egy ilyen eszembe jutott itt, hogy hogyan kezeli a konfliktust vajon egy bizonyos adott helyzetben. Nyilván kis cég, nagy cég, vagy lehet ez ügyfélnek, vagy a kollégáknak. csoportnak belül, lehet alvállalkozó vagy saját kolléga, azért ott is ez egy kritikus kérdés, mert lehet, hogy egy jó alvállalkozó partner találsz, hogyha most mi nem is megyünk annyira, hogy mennyi pénzt elköltünk, fölveszünk valakit, de hogyha ők rosszul kezeli a konfliktust már csak velem is, akkor ott vagyok, hogy a két cég közül a pad alá esek, mert nem elég, hogy a, mit tudom én, mondjuk lefestette rosszul a falat, és még velem ordibál, mert ő rossz anyagot kapott, meg vett, meg mit tudom én, hogy neki ezt újra biztos, hogy nem csinálja, meg ő már egyszer megcsinálta. Az ügyfél meg azt mondja, hogy hát ez nem az a festék, mit tudom én, foltos tőle a fa, na akkor ugye itt van egy ilyen konfliktus helyzet.
0: Meg az, hogyha mi tudtuk azt, hogy mondjuk tegyük fel, nem az első ember, aki ebből a pozícióból kikopott, mert ez is szokott lenni tipikus példa, hogy mondjuk a cég rendszeresen fogyaszt el kulcspozícióban lévő embereket, akkor itt valami van, valami probléma van a cégben, hogy semmilyen személyiségű ember nem tud itt megmaradni, mondjuk.
1: Vagy nagyon fönt, vagy lent, van egy nagyon gyűl.
0: Valami nem oké. Igen, és mondjuk tegyük fel, nekünk volt ilyen tapasztalatunk, hogy értékesítőt keresett egy cég, ahonnét arról az iparág értékesítésről, bár a harmadik ember pörgött ki ugye másfél év alatt. És akkor ugye megkérdeztük előtte az ügyfelünket, hogy ő mit feltételez, hogy mi volt itt a gond, és akkor ezt betettük az interjú kérdések közé, hogy egy ilyen helyzetben ő egyébként amúgy hogy reagálna, ezt hogy oldaná meg. Hogy véletlenül se a negyedik ugyanilyen embert szerezzük be, hanem valaki olyat, aki máshonnan közelíti. Szóval lényeg az, hogy az állásinterjú szerintem egy jó hangulatú segítő beszélgetés, vagy egy ilyen kvázi egy ilyen kölcsönös beszélgetés, és a másik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ez egy párbeszéd legyen, tehát ne egy kihallgatás, hanem bizonyos pontján a beszélgetésnek mondjuk azt, hogy akkor István, szeretném, hogyha te is tennél fel kérdéseket, hogy neked most van-e valami kérdésed, vagy mi a kérdésed, nem is az, hogy van-e, hanem hogy mi az a kérdés, ami a fejedben most így felgyűlt. És akkor az, hogy ő milyen kérdést tesz fel, az is valamire fontos. Mennyire tudott ránk kapcsolódni például.
1: Hát szerintem akkor lehet, hogy innen fogjuk folytatni a kapcsolódással, és hogyha a rákapcsolódásra gondolunk, akkor majd abba, hogy hogyan is találjuk meg azt a motivációt, meg kapcsolódást a kollégák között, és hát merüljünk el abban, hogyha már munkáról volt szó, akkor kicsit milyen is az, amikor valaki munkahalkolista lehet. Workaholic.

0: The Workaholic.
1: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
2: Na, mint a munka világában, most már aztán bejártuk itt a munkamániának az összes fogalmát ebben a számban, úgyhogy innen visszatérve az is jutott eszünkbe, hogy na, milyen jó, motiváltan megérkezik valaki, de hogyan is ismerjük föl, hogy mi az a valódi motiváció, és amúgy mi rejtőzhet mögötte, mert nem mindegy, hogy nekünk pont amúgy arra van-e szükségünk, mert a motiváció az különbözik különböző cégeknél is, meg a lehetőségek, amik a köré épülhetnek, és vannak itt rendszerek és lehetőség is, hogyan tudnánk fölkészülni, nem csak a motivációra, hanem arra is, hogy egy jó embert kiválasszuk, mert ugye Ildi azt mondtad, hogy nálatok nem csak amikor elindul ez a folyamat, hogy na, kitaláljuk, itt vegyünk föl, de szuper, fölvettetek valakit, vagy fölvettek nekik valakit, hanem nektek utána is kell vele dolgozni, úgyhogy jó lenne, hogyha olyan ember igen. lenne, aki jó.
3: Igen, tehát ugye ott tartunk, hogy ugye megvoltak az interjúk, de azért ez fontos tényleg, hogy a belépő motivációra azért nyilván érdemes rá kérdezni, és akkor én ilyen nagyon-nagyon egyszerű, ilyen indirekt kérdésekkel lehet készülni, hogy így jönnek, vagy neked attól függ, hogy tegeződünk-e így igazából, mi az, ami a legfontosabb a munkában. Tehát itt a legegyszerűbb kérdéseket kell feltenni, és nem kell túlbonyolítani, és itt jegyezném meg, hogy itt próbáljuk meg mellőzni az AI által feltett kérdéseket egy interjún, főleg azért, mert hogyha most beütjük, hogy akkor most egy értékesítési vezetőt veszek fel, listáz nekem a 10 kérdést, amivel interjúzzam az értékesítési vezetőt, mi van akkor, hogyha a második kérdésre nem azt válaszolja, amit te vársz? Akkor ki fog derülni, hogy nem beszélgetni ültünk össze, hanem nekem van egy 10-es listám, és ezt akkor is végig tolom ezt a 10 kérdést, a fene-fené teszik, és akkor jegyzetelem, hogy mit mondtál, de ebből nem lesz beszélgetés, és nem fog kiderülni, hogy te az én emberem vagy-e vagy sem. Tehát mindig egy nagyon egyszerű kérdéseket tegyünk fel, kérdőszóval kezdődjön, tehát ne igennel, meg nem már válaszolja meg az illető, hanem beszéltessük. Tehát azt mondom, hogy nekem a munkában általában az a legfontosabb, hogy a végén alkossak valamit. Ezzel te hogy vagy? Vagy neked amúgy egyébként mit jelent a munka, vagy mi az, amit eddig nem találtál meg máshol?
2: Lejátszanám ezt a számot hozzá.
3: Na lényeg az, hogy azért abból, amit az illető elmond, tehát hogyha ő azt mondja, hogy hát igen, most már 30 éve dolgozom ebben a szakmában, és van egy ötlet, amit nagyon szeretnék megcsinálni még. Jó, oké, akkor ez önmegvalósítás. Vagy azt mondja, hogy nekem most született egy 6-os sikerpárom, úgyhogy hát az az igazság, hogy
2: motiváció
3: hát anyagiak, szóval ne is szépítsük. És hogy tegyük lehetővé azt az embernek, hogy bátran bevállalhassa, hogy őt most az anyagiak motiválják. Tehát, hogy ez oké legyen, hogy valaki ezt választja, vagy válaszolja. Na mindegy, szóval megkérdeztük tőle, hogy ő neki mi a legfontosabb a munkában jelen pillanatban.
2: És nem biztos, hogy azt mondják, amit tényleg akarnak hallani.
3: Igen, és hogyha ő azt mondja, hogy hát valójában én már úgy érzem, hogy mindent elértem a szakmámban, amit lehetett, de eddig mindig egyedül dolgoztam, és annyira szeretnék egy olyan munkahelyet, ahol végre együtt tudnék másokkal dolgozni.
2: Ez nem úgy bemerik vallani? Mert így nekem egy csomó olyan dolog így fölmerült, hogy kérdezel.
3: Ezt a mondatot, igen.
2: És valahogy erre nem mindig jön majd meg az a válasz, amit én mondjuk úgy számítanék rá, vagy várnék, hiszen oké, hát most elmondom a tutit.
3: Jó, de azért látszik az arcán egy embernek, hogyha valaki igazán figyel a másikra, és nem csak úgy tesz, mint ha figyelne, de már a következő kérdést nézegeti, akkor látod az arcán, hogy akkor ő most balra fölfelé nézett, vagy jobbra fölfelé gondolkozik-e, vagy most éppen most találja ki, vagy az emlékezetéből hívja vissza, tehát azért vannak ilyen testbeszéd jelek arra vonatkozólag, hogy az illető ember eléggé, és nem úgy tenném fel, nem úgy fogalmaznék, hogy az illető ember igazat mond, de hanem, hogy te interjúztatóként eléggé biztonságos közeget teremtettél ahhoz, hogy az illető ember igazat mondjon. Én így teszem fel, vagy én így fogalmazok. Mert ha valaki nem tud közeget teremteni a másik ember számára, hanem ilyen vizsgabiztosnak néz ki, akkor a válaszok is olyanok lesznek, mint amit egyébként egy iskolai vizsgán mondanál, ahol megpróbálod eltakarni, hogy amúgy te nem készültél, csak itt lököd a szöveget.
2: Az ilyenekből lesz az, amikor a interjú előtt még ott ebbe a nem tudom milyen V-alakba állok ott, és önbizalmat gyűjtök az interjúra.
3: Igen, szóval, hogy itt az a legfontosabb, hogy egy olyan atmoszférát teremtsünk, ahol, tehát például nem az íróasztal mögött ülök, hanem egy széken, tehát hogy nyilván nem úgy ülök be a...
2: Tehát nem szembe, mint
3: nem
2: valami...
3: Nem szembe, mint valami, nem tudom, tigris, így van, hogyha behívok egy kollégát, akkor hárman leülünk egy kis asztal köré, és akkor úgy beszélgetünk, tehát hogy
2: nem úgy, mint az oroszlán.
3: Igen, nem úgy, mint egy oroszlának. Na mindegy, szóval tegyük fel, hogy sikerült ezeket a kérdéseket jól feltenni, és akkor ott állunk, hogy van három, vagy kettő, vagy három, vagy négy egyenértékű emberünk. Az egyiket ezért vennénk föl, a másikat azért, nem tudunk választani. Na ilyenkor mit történik? Ugye ilyenkor sok minden történhet, az egyik az az, hogy rábökünk az egyikre szimpátia alapon, azt lesz, ami lesz. A másik az, hogy lehet, hogy közben visszamondja valaki, és akkor fogynak a jelentkezők, mert kellőleg elhúztuk a döntést, és közben már mondjuk kettő elhelyezkedett, és akkor már csak kettőből kell választani.
2: Hú, ez milyen rossz érzés, amikor
3: a cég
2: csökken, de amúgy a munkavállalónak se, akit fölvettek, azt mondják, hogy na, te voltál a harmadik, te voltál a legjobb, igen. És akkor érzed rátad rajtuk, hogy a bakker nem valami őszintén jött ki, ez a te voltál a legjobb, mert négyen visszaléptek.
3: Igen, szóval én azt gondolom, hogy az interjúhoz képest egy hét múlva azért illik válaszolni pro vagy kontra egy embernek. És ha mit csináljuk a toborzást, akkor az szokott lenni az alapelvünk, hogy akivel személyesen beszéltünk, aznak személyesen is mondjuk meg, hogy igen vagy nem. Mert azt ne felejtsük el, hogy egy fel nem vett ember, az egy, és akinek rossz élménye lett emiatt, vagy az interjú helyzet miatt, az egy potenciális negatív ügynökünk a cégünk hírnevének, tehát hogy ne hagyjunk magunk mögött ilyen taposóaknákat, hogy 5-6-8 embert így hátra hagyunk, akiknek nem válaszoltunk, akiknek nem tudtunk egy értelmes magyarázat adni, hogy miért nem, mert ezek az emberek ugyanúgy működhetnek, mint egy ilyen negatív információs ügynök. Úgyhogy ezt vagyjuk el ezeket a szálakat, mert itt azért kemény meglepetés érheti, mert ez az ember elmehet mondjuk a partnerünkhöz, na ilyen már volt egyszer.
2: És ott hirdetik az igét.
3: És mondjuk tegyük fel, hogy ő úgy tér vissza a mi életünkbe, mint a partnerünknek mondjuk az értékesítési vezetője, és mondjuk két év múlva ott találom magam, hogy tőle kéne valami a mi cégünkre vonatkozó pozitív döntés.
2: Ez nem érthető, miért lett kevesebb a százaléka kedvezménynek.
3: Igen, szóval azért ezzel egy kicsit vigyázva, főleg, hogyha a szakmai terület, ahol működünk, az egy relatív szűk, és ezért nincs túl sok szereplője annak az iparágnak, akkor ezért figyeljünk már arra, hogy milyen módon engedjük ki az embereket a cégünkből, mint interjú alany. És akkor amit mi meg szoktunk javasolni, hogyha mondjuk van kettő vagy három egyenértékű jelöltünk, akkor csinálunk egy ilyen csoportos kiválasztást, most egyszerűség kedve nevezzük így, ami körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen tréning helyzet, egy ilyen képzési helyzet, képzeljük el úgy, körbe leülünk, és vannak ilyen játékok, feladatok, és mi úgy szoktuk csinálni, hogy ha három jelölt van, akkor ugye hárman a cégünktől hárman ülünk be, és mindegyikünknek van egy jelölt, akivel így párban haladunk, akinek a mondásait, a reakcióit, stb. Jegyezgetjük, de ezt előre elmondjuk. Tehát ezt előre el szoktuk mondani, hogy mi az, amit megfigyelünk, mi az, amit le fogunk írni. Tehát nem egy ilyen titkos ügynök, hogy ő csinál valamit, és akkor mi meg ilyen titkosan jegyzetelünk, hanem azt az elején elmondjuk, hogy én leszek a te párod, én fogom a te mondataidat jegyzetelni, vagy így.
2: Nem hasonlít egy picit arra, amikor ilyen nagy multicégeknél a beszállítókat interjúztatják, és akkor egyszerre behívnak 20 céget, és
3: igen.
2: Ott egymás előtt kell stand-upolni, hogy ki nyerje meg azt.
3: Igen, és ez nagyon fontos itt is a stresszmentes övezet, mert ugye szintén egyrészt azért, mert ugye vihetik rossz hírünket, meg a másik azért, hogyha itt egy stressz helyzetet teremtünk, akkor nem a valóságot fogjuk látni, hanem a stresszel megterhelt embernek a csökkentett teljesítményét fogjuk összehasonlítani, erre mi szükség. És ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy lehetőleg azok az emberek legyenek ott a kiválasztáson, a kollégák, akikkel az illető ember szorosan együtt fog dolgozni.
2: Tehát ők, akik ott ülnek még a másik oldalon, vele együtt. És tehát ők jegyzetelgetnek?
3: Nem, az a mi vagyunk hárman. Ha három jelölt van, akkor ugye három tanácsadó a mi tímünkből. Ott van az ügyvezető, vagy a döntéshozó, akinek a végén dönteni kell, és ott van az a három, négy, vagy kettő, vagy akárhány kollega, akivel neki majd dolgoznia kell.
2: Popcorn ott a sarokba.
3: És ők is benne vannak ebben a tréning csoportban. Tehát mondjuk tegyük föl.
2: Ők is dolgoznak, vagy ők csak kívül vannak?
3: Nem, ők is benne vannak, ők is dolgoznak. Tehát mondjuk ehhez nagyon ügyes feladatokat kell kitalálni. Ugye itt megint az a kérdés, hogy mire vagyunk kíváncsiak. És arra fogunk tervezni egy 3-4 játékot, gyakorlatot, tök mindegy. Ugye 3 órán keresztül egy csoportos helyzetben már nehéz fenntartani egy olyan alter egót, ami nem te vagy. És ami egyébként az a nehéz ebben, hogy az illető nem is tudja, hogy pontosan mi a jó válasz. Tehát ő mindenképp önmagát fogja adni, mert nem tud más tenni.
2: Meg akarja oldani a feladatot.
3: Tehát, és például mondjuk, ha egy értékesítési munkatársat keresünk, akkor olyan feladatokat adunk neki, amiből az derül ki, hogy hogy működik a többiekkel együtt, hogyan sikerül egy helyzetet megoldani, milyen kérdései vannak, hogyan csinál egy beszélgetést, de hogy az a lényeg, hogy amikor versenyeztetjük egymásokat, akkor nem egyszerre jönnek be. De amikor a személyiségükben akarunk valamit, tehát hogy hogyan játszanak velünk, hogyan vagyunk együtt, akkor viszont egyszerre vannak ott. Tehát hogy ennek azért megvan a, hogy mondjam, a módszertana, tehát ezt azért ne bízzuk, ezt azért bízzuk külsősre, ezt nem magunk csináljuk.
2: Hát itt akkor be lehet nagyon fürödni, ha rosszul csinálni.
3: Itt igen, tehát ezt ne... Ezt
2: mindenki ne... megégeti magát.
3: Igen, ez azért ez egy szakma. De a lényeg az, hogy, és nem is feltétlenül tréneri szakma, hanem kifejezetten fontos, hogy ez egy ilyen struktúrált, csoportos kiválasztás, ami egy teljesen más műfaj, mint egy képzés tartása. De ehhez akkor folyamodjon szerintem a cég, amikor olyan pozícióba keres embert, amiből azért nem jó, hogyha hamar kipörög az illető, mert ha ő nem kap meg megfelelő információkat, akkor utána nem tud dolgozni. Tehát tegyük fel, most egy értékesítőt keresünk, tegyük fel, ha te 3 hónap próbaidőt adsz neki, de nem adsz neki semmilyen kulcsinfót a cégről, akkor hogy fogod eldönteni, hogy ő jól értékesíte? Ha viszont odaadtál neki egy csomó ügyfelet, adatot, anyagot, akkor viszont félő, hogy ugye ezekkel ő lelép, vagy most fölöslegesen adtál ki egy csomó cégértéket, és kiderül 2 hónap múlva, hogy amúgy egyébként erre nem alkalmaz. Tehát amikor ilyen munkakör van, akkor én nem tartom ezt drágának, meg hosszúnak egy ilyen kiválasztást, mert ez egy olyan munkakör, ahol nagyon nem egyszerű valakit kilökni, ha kiderül, hogy nem volt rá alkalmas.
2: Hát lehet, hogy akkor ezt most megemésztjük egy picit, mint amit elmondtam, egy csomó minden érdekes gondolat kimerült, fölmerült. Szerintem minden folytatjuk akkor.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor megvolt ez a kiválasztós interjú, beszélgetés több emberrel is. Na de mi van akkor, hogyha rossz embert veszünk fel?
2: Igen, itt még azt a szünetben mondtam, hogy az ilyenkor még úgy ér véget ez a kiválasztás, hogy az ott lévő kollégáktól megkérdezzük, hogy van-e olyan a jelöltek közül, akit biztosan nem gondolják, hogy passzolni fog a céghez, vagy a cégkultúrába. Tehát amikor az ügyvezető vagy a tulajdonos döntést hoz, akkor nem azt jelenti, hogy azt veszi fel, akit a kollégák szeretnének, hanem azt nem veszi fel, akit senki nem szeretne. Tehát, hogy ez már ezzel meg lehet előzni azt, hogy tényleg nagyon mellé nyúljunk. De még így is előfordulhat, hogy nem megfelelő ember került a cégbe, hát ez mindig benne van a pakliban.
1: Volt olyan tapasztalatom, akkor még egy cégnél dolgoztam én is, ahol ilyen több vezető vette föl az embereket különböző területeken, direkt nem is szűkítem ennél jobban, és ott órákat zengtünk, most megtaláltuk a legjobb embert, fú de jó. Én egyszer voltam egy ilyen utazáson, egyszer néztem meg, hogy hogyan, miként csinálja, vagy volt, találkoztam vele, beszélgetni, és mondtam, hogy wow, ez a kijelentés, így eszembe nem jutott volna azt az embert fölvenni. És pár hónappal később vagy az ember ment el, vagy a cég küldte el az embert, és kerestek helyette mást, de hogy többször belefutottak, és lehet, hogy ez a munkaerő hiányos témánkhoz így visszacsatolva, hogy nem volt jó ember, és akkor a sok rossz közül próbáltak egy jót választani, de nem tudom, hogy az mennyire jó, nyilván, hogyha vészhelyzet van, de akkor is annak ára van.
2: Hát egyébként vannak ilyen beleszeretés versus, hogy mondjam, magyarázat nélkül averzió, tehát, hogy van olyan, hogy egyszerűen nem tudom megmondani, hogy miért, de nagyon nem szimpatikus az illető, és lehető a legjobb szakember, akkor is úgy érzem, hogy nincs meg vele a kémia, és nem veszi fel a cég. Vagy fordítva, hogy valakivel így nagyon beleszeretnek, és akkor még már akkor elkezdik sztárolni, amikor még csak az önéletrajzát olvasták, és már mindenki úgy látja itt, mint a messiást, és akkor ezek mind olyan dolgok, amiktől ugye van egy vak területe az embernek, csomó mindenre ilyenkor nem lát rá, sem akkor, amikor nagyon bele van szeretve egy jelöltbe, sem akkor, amikor nagyon ki van belőle szeretve, vagy én szépen mondjam. Tehát ezért fontos, én azt gondolom, mint mindenben, hát te projektmenedzser vagy, tudod nagyon jól, hogyha az előkészítő munkálatok szépen rendben megvoltak, tehát hogy tényleg megelemeztük, hogy mire kell az ember, tényleg megkérdeztük a kollégákat, tényleg végig gondoltuk, rendesen végigcsináltuk az interjút, megvolt a kiválasztás. Persze még így is mellé nyúlhatunk, de azért, ha ezt rendesen végigcsináljuk, és lehetőleg ilyen előítéletmentesen, akkor biztos, hogy kisebb az esély, rossz embert veszünk fel, mint az, hogy egy az utcáról azt mondják, hogy vedd fel a Bélát, mert ő valami jó srác.
1: Egy kicsit ez olyan, mint a kereskedésben is, hogy a tőzsdén milyen pozíciót nyitok, milyen részvényt veszek, az ott is végigvizsgálgatom a lehetőségekhez mérten a különböző, hát most nem akarok itt szakmázni, tehát hogy akár a gazdasági helyzetét a cégnek, vagy akár a piaci trendeket, vagy azt az iparágat, vagy éppen az árfolyamát is vizsgálgatom, hogyha értek hozzá, és minél több ilyet csinálok, meg annál nagyobb az esélye annak, hogy én majd a jó irányba fogok
2: így
1: tudni
2: van.
1: Elindulni.
2: Ezt tapasztalat is kell, igen. De igazából a bajok akkor kezdődnek, amikor felvettük az embert, tehát addig még hagyján ez egy sétagalop, mert hogyha nagyon potens az ember, bele vagyunk szeretve a Józsiba, és őtőle várjuk sorsunk jobbra fordulását, és tényleg alig várjuk, hogy ott hagyja a munkahelyet, Amen. És belépje hozzánk, és akkor azt mondjuk, hogy tudod, Józsikám, akkor itt minden bizodalmunk benned, kb. Ezeket szeretném, na és akkor csináld, tudod, és akkor így nekiindítják az embert, na és akkor itt ugye vagy az van, hogy az illető ember először elkezd körülnéz, informálódik.
1: Próbálja az Excel-eket kibogarászni.
2: Így van,
1: kérdez.
2: Beszélget az emberekkel, és akkor úgy meg úgy érzi a cég, hogy hát itt van 3 hete, kifizettünk neki egy vagyont, vagy 2 hónapja, és még mindig semmi látszata nincs a munkájának, ez az egyik.
1: Mondjuk ez egy nagyon rossz hozzáállás, már így 3 hét után ilyet mond valaki, akkor...
2: Sima ügy, hogy így van ilyen.
1: Ez nagyon kemény.
2: Nagyon, de lehet, hogy egy hónap múlva azt mondta, hogy na, mi van már, még semmit sem láttam. A másik meg az, hogy ennek az ellenkezője, a másik véglet, meg az, hogy neki esik az illető ember a feladatnak, és az új söprési technológiájával kisöpör mindent, és akkor volt olyan helyzet, amikor felvettek egy ilyen embert az egyik cégünkhöz nyáron sutyiban, úgyhogy én mondtam, hogy ne vegyünk fel erre a coach pozícióra csak így. De nyár volt, Szabin voltunk a társammal, nem tudtuk rajta tartani a szemünket az ügyfelen, és fölvettek valakit. Úgyhogy 3 hét múlva ott tartott a csapat, hogy vagy a teljes csapat mond fel, vagy ez a projektvezető megy el. Mert egyszerűen nekiugrott a feladatnak, de ezzel az embereknek is nekiugrott, és akkor na itt aztán más világ lesz, na ez itt semmi se volt jó, amit csináltatok eddig.
1: Ja, még meg volt az ego is hozzá.
2: Tudod, és akkor ez a részben az ego, részben meg a megfelelés, hogy akkor engem választottak ki. Szóval az a lényeg, hogy ez a legrosszabb, ami történhet a felvétel után, hogy így magára hagyjuk az embert, és semmilyen ilyen útmutatást nem kap arra nézvést, hogy mik itt a szokások, mit várunk tőle konkrétan, számok, milyen ütemben. Tehát ugye ez a betanítás, betanulás, ami totál el szokott maradni.
1: Na hát akkor most egy csomó rossz dologról beszéltünk. Van-e még valami nagyon rossz, ami bekövetkezhet azon ki, hogy elvisznek mindent?
2: Hát például az, amikor a kiderül menet közben, hogy valójában nem erre a pozícióra kellett volna az embert felvenni. Tehát most felvettünk mondjuk egy...
1: Ácsot, de amúgy meg...
2: Ácsot, de amúgy Bécsó kellett volna. Nem Ácsa, nem Bécs kellett volna. De mondjuk, mit tudom én, tényleg így volt ilyen, hogy felvettünk egy pénzügyvezetőt, pedig mondtuk, hogy nem az kell nektek, hogy nem az a lényeg, hogy egy nettó pénzügyes kell nektek, hanem egy olyan ember kell, aki gazdasági számításokat is tud végezni.
1: Tehát inkább egy kereskedelmi.
2: Inkább egy kereskedelmi kellett volna, és akkor kiderül, ahogy megy a munka előre, hogy aha, tényleg az a kompetencia, amit ott ő megmutatott, az amúgy jó, de nem fedi teljesen. Meg ez a beleszeretés miatt ugye nem is vettük észre, hogy mik a fehér foltjaim, alig vártuk, hogy itt jöjjön hozzánk. És
1: akkor most kéne még egy ember, hogy
2: és akkor most vegyünk fel mellé, mondom, aha, és akkor itt nagyon nehéz, hogy kiderül, és ezért mondom azt, hogy ha az elején ezek az előkészítési munkálatok megvoltak, akkor nagyon kicsi az esély arra, hogy az derül ki, hogy amúgy nem ez az ember kell.
1: Mennyi az árbevétel, hogy kiterheljük ezt. Igen, ez kemény, igen. Na jó, hát akkor most rengeteg rossz minden történt, amit föl kell dolgoznunk, és akkor hamarosan egy zene után pedig visszatérünk arra, hogy mik azok a jó dolgok történhetnek, vagy pedig hogyan akadályozzuk meg a rosszat.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: Úgyhogy ezek a utolsó pillanatok a mai napunkon, és ott ebben a pillanatban arról beszélgettünk, hogy megtörtént a rossz felvétel, megtörténtek a hibák, ezek nagyon drága hibák, mert sok hónapig kitérünk rájuk, azaz inkább sok hónapig költségbe verjük magunkat, és utána jön a következő költség, hogy keresjük meg a jót, vagy találjunk egy jót. Úgyhogy ahhoz, hogy ezeket elkerüljük, úgy arra gondoltunk, hogy jó lenne, az lenne a legjobb zárás, hogyha itt jó dolgokat is mondanánk, és a végén boldogan és vidáman mennénk.
2: Hát igen, az akkor van öröm és boldogság, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy a megfelelő embert találtuk meg, és tényleg a munkakört is jól lőttük be, és még a kollégák is elégedettek vele, és termelni is kezd az illető ember, szóval ez tényleg ideális helyzet lenne. Úgyhogy amikor felvettük az embert, akkor következik vele ugye az úgynevezett onboarding, vagy a behajózása, az integrálása, a betanítása, csomó mindent szoktak erre mondani, de ez egy külön adásunk témája, hogy mi történik ekkor, de az a lényeg, hogy erre legyen egy nagyon konkrét tervünk, és amikor felvettük az új embert, akkor van a megfelelő pillanat arra, hogy a kölcsönös elvárásokat tisztázzuk egymásra. Én azt gondolom, hogy a legtöbb konfliktus, de nem csak munkahelyen, hanem magánéletben is, abból származik, hogy az emberek a szerelem pillanatában, vagy hogy mondjam, hogy az egymásra találás, akkor nevezzük így pillanatában, túlságosan prózainak érzik azt, hogy elkezdjünk arról beszélni, hogy mik az egymással kapcsolatos elvárásaink, hogy én mit szeretnék, és te mit szeretnél. Mert ezt ott az állásinterjú környékén ezer okból nem tettük meg azért, hogy nehogy elriasszuk a másikat, nem mondtuk el azért, nehogy az legyen, hogy nem tudom, tehát hogy ilyen azt mindenféle feltételezések miatt, de amikor egymás tenyerébe csaptunk, akkor pillanatra üljünk le, és akkor beszéljük azt végig, hogy oké, te is eltöltöttél már jó pár évet a munkaerőpiacon, nekem is volt már jó néhány emberem, hogy akkor beszéljük meg, hogy hogyan fogunk mi egymással dolgozni. Mit kell rólam tudni, mint vezetőnek neked? Nekem mit kell rólad tudnom?
1: Tehát én kis könyvet, kézikönyvet adunk
2: egymáshoz. Így van, egy használati utasítást egymáshoz. Tehát nem, az elvárások alatt nem azt értem, hogy akkor azt várom tőled, hogy 25%-kal emeld meg a bevételt. Ez is fontos. Tehát mondjunk számokat. Ez nagyon fontos. Tehát ne azt mondjuk,
1: hogy konkrétumok legyenek.
2: Így van, konkrét, nem azt mondom, hogy figyelj István, én azt várom tőled, hogy több legyen az ügyfél, és akkor te azt a kettőt, amit hoztál, azt te többnek érzed, én meg a több alatt amúgy a tizet értettem volna. Tehát mondjunk konkrét számokat. De azt gondolom, hogy avval tudunk a legjobban megágyazni a hosszú távú együttműködésnek, hogyha tényleg ilyen használati utasítást adunk magunkhoz, esetleg elmeséljük, hogy az előző emberek mibe buktak bele itt a cégben, szóval hol voltak itt a taposóaknak.
1: Mondjuk okosére nem is gondoltam, mert ezeket nem nagyon szeretik reklámozni, hogy na itt mik lehetnek. Főleg egy értékesítőnél azért ez hasznos lehet, mert ugye ott rengetegszer van az, hogy na akkor odadobunk neki egy Excel-t, van benne 150 cég, most mondtam valamit, és hogy hol hagytuk ott azt a céget, nyilván ha van egy CRM rendszer, ha egyáltalán van benne valami, akkor ott meg tudjuk nézegetni, de valószínűleg mi ez a új seprű módjára oda mennénk, hogy körülmegyünk mind a 150 cégen, és azért ott lehet, hogy lesznek pofonok, amit ugye a cégről mi nem tudunk, de ők majd elmondanak, és akkor lehet, hogy kihagynám azokat.
2: De mondok egy nagyon egyszerűt, ami nemrég történt, hogy az illető ember egy olyan cégtől jött, ahol az természetes volt, hogy az ilyen kiemelt munkatársaknak, mint az értékesítők, meg az ezek azok amazok, ezeknek volt valaki, aki megfőzte a kávéjukat. Mert a back office-ban dolgozó háttérmunkát végző főleg nők, azok ezt automatic elvégezték az értékesítő férfiaknak, és egy ilyen helyen szocializálódott.
1: Ez amúgy egy kedves dolog, de barhára nem oda tartozik.
2: Oké. És akkor ugye megérkezett ehhez a céghez, ahova kerestük, ahol mit ad Isten, ugyanez volt a felállás, hogy férfiak az értékesítésben, nők a háttérmunkában. Na hát, milyen meglepetés, na mindegy, itt is így volt. És nem mondta el neki senki, hogy itt az ügyvezetőtől kezdve mindenki maga főzi a kávéját. Itt az ügyvezetőnek sincs titkárnője, aki oda teszi a kávét, hanem ez egy ilyen...
1: Hú, ez mekkora ilyen égés lehet, amikor
2: bedobod. Tök egyszerű dolog. Igen, és akkor ő így egyszer egy ilyen munkahevében így kiáltott a vele egy párban dolgozó back office-os csajszínak, hogy figyelj, hozzá menekem kérlek szépen egy kávét. Nem mondott semmi rosszat. csak itt kulturálisan nem passzolta, és nem világosította fel senki arról, hogy itt hogy mennek a dolgok. Tehát amikor azt mondom, hogy használati utasítás, akkor nem csak arról van szó, hogy akkor én hozzám, meg te hozzád, hanem az, hogy figyelj, ez egy olyan cég, ahol ezek a szokások vannak.
1: Az nagyon ciki amúgy.
2: Itt van kávépénz, igen. Vagy per, itt nincs kávépénz, itt mi fizetjük, vagy itt van, és akkor tudod, be kell szállni. Nem mondja el neki senki, 2-3 hét múlva mindenki úgy néz le, hogy na, mert megint itt van ez a potyás, ki van rakva, hogy kávépénz, azt nem vette észre, de ő tényleg nem vette észre, de nem mondta meg neki senki.
1: Azért, igen, tehát akkor maradjunk ott, hogy vannak a jó indulatú, nem veszem észre, és nem a...
2: De amúgy tényleg nem vette, látta. Hiszen mindenki, aki ismerte azt a dobozt, az tudta, hogy ez az, és nem, a, nem, nem volt így megvilágítva, tudod, az új embernek, az nem volt egy fontos tárgy. Tehát a lényeg az, hogyha így összefoglalólag, hogy ne hagyjuk magára az embert, adunk ki, vagy adunk neki szakmai mentort, meg betanítjuk, de azért fontos, hogy elhelyezzük őt egy kicsit a céges kultúrában, hogy ne azért menjen el, mert mondjuk kiutálják onnan, mert ki nézik onnan. Mert,
1: az nagyon drága.
2: Mert az nagyon drága mulatság. A 3-4 mondat helyett kifizettünk itt sok millió forintot a behozására, meg az elengedésére.
1: Tehát akkor itt a zárási gondolatok elsőlegesen, hogy nem minden esetben az embert, hanem az ember személyiségét is nézzük meg, hogy, vagyis bocsánat, nem a szakmáját csak, hanem a személyiségét is nézzük meg, hogy hogy illeszkedik ebbe a körbe. Jó, nyilván ezt sokan tudtuk, oké, gondoltuk, aztán a valóságban, amikor csináljuk, azért ott mindig ki szokott derülni, hogy okos voltam, de ott már nem tudom kivitelezni ezt a oké, tudtuk gondolatot. Az interjú kérdéseket ne az AI-jal írjuk meg, ugye bár ez is egy fontos dolog.
2: Beszélgessünk, az annak vagyok a híve.
1: És a nyitott kérdések, amiket említettél, hogy ne az igen-nem válasz legyen, vagy ilyen nagyon egyszerű, meg akár ilyen szituációs játékot is tudunk, akár kollégális vagy nem kollégális van, ez szerintem tök hasznos. A másik rész tényleg a motivációját valahogy kideríteni, és nem a felvételhez ajánlott motivációt, akkor nem a valós motivációt, mert akkor ez hasznos lenne.
2: Igen, nem vagyunk előrébb, hogyha az a konzerv válasz, hogy én szeretnék tanulni és fejlődni, mert ugye ezt tanultam, hogy ezt kell mondani, de valójában nem ez a fő motiváció, hanem mondjuk például az egyedül lét, vagy például az anyagi motivációk. Tehát nekünk az a lényeg, hogy a valóságot derítsük ki, ne azt, hogy mit illik mondani egy ilyen helyzetben.
1: Igen. És akkor ehhez még hozzájön, hogyha már itt kérdéseket teszünk föl, meg csináljuk, és konzerv, meg nem konzerv, megnézni azt, hogy ez a személy milyen generációhoz tartozik, mert nem mindegy, hogy egy Z-generációs, majdnem zombit mondtam, Z-generációs csoportnak szeretnénk interjút készíteni, vagy egy Y-generációsnak, vagy akár egy ilyen baby boomer korosztálynak, és akkor ott valószínűleg nem ugyanaz lesz a technikai követelmény, meg az igények is, meg valószínűleg tartom a jövő belátás is, amit beszéltünk a legén, hiszen ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy a stratégia az fontos, hogy megváltoztassuk, mert a technológia, meg a modern világunk már a munka felépítését is megváltoztatta, de igazából a felvételt is megváltoztatta, hogy a munkaerő korszakában.
2: Hát igen, hogyan? Meg így figyeljünk arra, hogy a toborzás és a felvétel az egyben, akiket nem vettünk fel, azoknak egyben egy elutasítás, és ennek is van egy művészete, hogy hogyan mondjuk el az embernek, ugye aki ott volt ezen a kiválasztáson, én ott mindenkit személyesen mindig felhívtam, mindenkinek elmondtam azt, hogy miért esett másra a választás, nem mondtam meg, hogy kire, és nem az volt a lényeg, hogy őt miért nem, hanem hogy más miért passzolt jobban a céghez, és eddig még soha egyetlen egy ember nem mondta azt, hogy neki ez kellemetlen volt, hogy rosszul érezte magát, hanem még azok is, akiket nem vettünk fel ezzel a csoportos kiválasztással, ők is azt mondták, hogy egy legalább egy jót játszottunk együtt, és tök érdekes dolgokat megtudtam magamról, és nagyon-nagyon jó volt ez a 3 óra. Úgyhogy fontos, hogy ne stresszeljük az embert, hanem tényleg ez legyen egy jó élmény az, hogy hozzánk jelentkeztek, de végülis nem őt vettük fel.
1: Van-e bármi, amit így elfelejtettünk volna, kimaradt volna, és azt mondta, hogy ez egy arany gondolat lenne, hogy...
2: Nem tudok, én arany gondolat, de biztos van ilyen. Én azt gondolom, hogy egyrésztől, hogyha nincsen saját jól képzett emberünk, akkor ezt a toborzás felvételt, ezt azért bízzuk profikra. Tehát rengeteg ember van a piacon, aki munkaerő közvetítéssel foglalkozik, ezeket keressük meg, ha vállalkozók vagyunk, akkor, hogyha ez egy kulcs, ha nagyon fontos, tehát hogyha mondjuk mit tudom én, 25 embert keresünk fizikai munkába, és egyszerre mondjuk így egyszerűségre tömegesen veszünk fel embereket, akkor is sokkal olcsóbb, sokkal jobban járunk, hogyha ezt egy profira bízunk. Uh-huh. Ha viszont mi benne vagyunk, és interjúztatunk, amit tök jó, akkor hát meg ez egy szakma, szóval ezt viszont meg lehet tanulni a cégvezetőknek is.
1: És akkor csinálják bátran.
2: Csinálják bátran.
1: Nekem az a kulcs gondolatom maradt meg, amit én elviszek a mai napból, hogy lehet megosztani a munkakört, akár így, ahogy te is mondod, nem lehet mindig megtalálni a tökéletes embert, ez szerintem nagyon fontos, hogy ketté is lehet bontani. Most nem azt jelenti, hogy két embert vennék föl egy munkakörre, hanem akár az egyik felét kiszervezném, vagy akár mind a kettőt kiszervezném, és akkor egy szakértőt bíznék meg, vagy egy külsős virtuális bármit, most nem akarok asszisztens vagy bármilyenre gondolni, ami segítheti a munkámat, és ezáltal nem fogok belekerülni abba a csapdába, amit mindenki mond most a piac, hogy munkaerőhiány van. Miközben amúgy egyre többet hallom azt, hogy nagyon sokan keresnek munkát, és nagyon szeretnének dolgozni, csak nem találják meg az ő saját helyüket is.
2: Hát igen, és hogyha már itt az osztott munkáról beszélünk, majd erről is egy külön adásban beszélünk, de nem mindig abban gondolkodjunk, hogy 8 órás ember, aki itt ül előttem, ugye erről most nem beszéltünk arról, hogy van egy csomó kérdés, amit nem tehetünk fel az állásinterjún, ugye a diszkriminatív kérdésekről még egy szót sejtettünk, de például gondoljunk arra, hogy simán lehet, hogy egy munkakört az két különböző kollega is el tud végezni, mondjuk egy kisgyermekes anyuka délelőtt és egy egyetemista diák délután, most csak egy példa. És az 2-4 órás, és mindenki boldog, és nekem meg megvan, amit szeretnék.
1: És lehet, hogy még támogatás is van.
2: Így van, tehát hogy főleg a 25 év alatti az egyikük. Tehát, hogy itt azt gondolom, és talán a következő adásokra ez egy jó gondolat, hogy nagyon sok mindenben kell amúgy nem csak sávot váltanunk, hanem gondolkodásmódot váltanunk, mert nagyon sokszor rutinból cselekszünk így vezetőként, és rengeteg ilyen sématörésre van szükség ahhoz, hogy tényleg jó megoldást találjunk meg, és ne pazaroljuk a pénzünket a rossz helyzet felismerésünk miatt.
1: Tehát akkor legyünk bátrak is.
2: Legyünk
1: bátrak. Nagyon beleszaladt ez a dolog, de mindenféleképpen fontos, hogyha megyünk, akkor bátran menjünk neki annak az interjúnak is, cégként is, meg mint munkavállalóként is, annak érdekében, hogy a legjobb helyet találjuk meg, úgyhogy ma is itt voltunk a Sávváltás az üzletben című adásunkban, Simon Ildikóval, én Kunistán voltam, és szép estét kívánom mindenkinek, jó pihenést, és sikeres további hetet.
2: További szép estét.
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.
2: Ez itt a poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.

0: Rádió. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beatles Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral. Ez a poptarisznya.hu,
2: ahol a slágerek összeérnek.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
2: Sztárok! Sztárok! A poptarisznya.hu.